0: www.mentők.hu oldalon érhetők el. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, hogy hosszú távon a 15 perces kiérkezési idő elérése a cél. Évek óta emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt különösen óvatosan kell vezetni. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el az utakon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A Biztosítási Alkuszok Szövetsége arra figyelmeztetett, hogy egy vadbaleset során keletkező kár már gyakran milliós nagyságrendű. Ezeket többnyire az autósoknak kell viselnie, ezért érdemes olyan kaszkó vagy kiegészítő biztosítással rendelkezni, amely vadütközés esetén is térít.
1: Időjárás jelentés.
0: Este általában felhős lesz az ég, és kialakulhat kisebb eső, zápor, vagy helyenként heves zivatar. A hőmérséklet este 23 fok környékén alakul, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap visszatér a napos, mérsékelten meleg idő 29 fokos maximummal.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Közel 500 millió forintból fejlesztik tovább Kaposvár csapadékvízzel vezető rendszerét. A város mintegy 482 millió forintos uniós támogatást kapott, amelyből három területen végeznek munkálatokat. Felújítják a Szent László utca és a Csík-Ferenc sétány csapadékvízzel vezető hálózatát, valamint a Kapos folyó belterületi műtárgyait. Emellett záportározót és szikasztókat is kialakítanak. A beruházással az intenzív esőzések okozta károkat szeretnék megelőzni, a víz visszatartásával pedig az aszályos időszakok hatásait is mérsékelheti. Szombaton tancergyűjtést szervez a kaposvári Mami a nehéz helyzetben élő gyermekek támogatására. Délelőtt 10 óra és fél 12 között a Kultik mozi előtt várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, füzeteket, írószereket, rajzfelszereléseket és más tanszereket. Az adományokat a kaposvári egyházmegyei Caritas juttatja el a rászoruló családokhoz. A gyűjtéshez családi program is kapcsolódik. 11 órától a Minyonok és Szörnyek című filmet vetítik a moziban, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Évek óta emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt különösen óvatosan kell vezetni. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el az utakon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A Biztosítási Alkuszok Szövetsége arra figyelmeztetett, hogy egy vadbaleset során keletkező kár már gyakran milliós nagyságrendű. Ezeket többnyire az autósoknak kell viselnie, ezért érdemes olyan kaszkó vagy kiegészítő biztosítással rendelkezni, amely vadütközés esetén is térít.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában felhős lesz az ég, és kialakulhat kisebb eső, zápor, vagy helyenként heves zivatar. A hőmérséklet este 23 fok környékén alakul, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap visszatér a napos, mérsékelten meleg idő 29 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Okoszebrát alakítanak ki a Kisfaludi utcai iskola előtt, így biztonságosabbá válhat a gyalogos átkelés az intézmény környékén. Ez lesz a 7. ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz több mint 2 millió forint támogatást nyert el Kaposvár, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okoszebra kialakítása ezután kezdődhet meg. Megkezdődött a gólyatábor a Matek Kaposvári kampuszán hétfőn. Az idei programon mintegy 500 első éves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak. A gólyákat Gyurica Csaba rektor is köszöntötte, aki arra biztatta őket, hogy az egyetemi évek alatt a tanulás mellett építsenek kapcsolatokat és gyűjtsenek minél több élményt. A gólyatábor célja, hogy az új hallgatók már a szeptemberi tanévkezdés előtt megismerjék egymást és az egyetemi közösséget. Sikeresen megműtötték kedden a Szolnoknál balesetet szenvedett Gripen pilótáját. Az orvosok szerint az 51 éves férfi teljesen felépülhet majd. A vadászpilóta a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett. A Gripen műszaki hiba miatt hajtott végre kényszerleszállást a szolnoki repülőtéren, majd kigyulladt és megsemmisült. Eltűnt személyként körözi a rendőrség Buzsáki Ákos korábbi válogatott labdarúgót. A körözést a budapesti 17. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, további részleteket azonban egyelőre nem közöltek. Buzsáki édesapja Bliknek azt mondta, a fia sokat tartózkodik külföldön, tavaly is egész évben Görögországban volt, ugyanis építési vállalkozó lett, legutóbb pedig múlt héten beszéltek telefonon. A 44 éves Buzsáki Ákos pályafutása jelentős részét Angliában töltötte, a magyar válogatottban pedig 20 mérkőzésen lépett pályára.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában felhős lesz az ég, és kialakulhat kisebb eső zápor, vagy helyenként heves zivatar. A hőmérséklet este 23 fok környékén alakul, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap visszatér a napos, mérsékelten meleg idő 29 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein csütörtöktől jövő hét keddig. A munkákat az esti éjszakai órákban az időjárástól függően végzik. A permetezéssel elsősorban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket védik a kártevőktől és betegségektől. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek sem az emberekre, sem a méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. A társaság fokozott figyelmet kér az érintett területen közlekedőktől. A kevés jelentkező miatt átmenetileg nem indul óvodai csoport Kaposváron a Szigetvár utcai tagóvodában. Az intézményben júniusban még 19 gyermeket tartottak nyilván, szeptemberre azonban mindössze 10 maradtak volna. Több szülő másik óvodát választott, két család pedig elköltözött a városból. Mivel a szabályok szerint egy óvodai csoport indításához legalább 13 gyermekre van szükség, szeptember 1-től szüneteltetik az intézmény egyetlen csoportját. Az érintett családokkal személyesen is egyeztettek. Az ott dolgozó két óvoda pedagógus és a Dajka továbbra is a kaposvári óvodai

0: központnál dolgozhat más óvodákban. A Heves megyei első osztályban szereplő 60-nal került össze a Magyar Kupában a kaposvári Rákóczi. A harmadik kör sorsolását hétfőn tartotta a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Rákóczi az előző két fordulóban a Bártaszéket és a PTE Peacot búcsúztatta. A harmadik forduló küzdelmeit szeptember közepén rendezik meg. A továbbjutás egy meccsen dől majd el, a Rákóczi pedig idegenben a 60 otthonában játszik majd. Magyar rendőrök találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt. A német hatóságok körözés alapján követték az érintett járművet, amelyet végül Csongrád megyében az M43-as autópálya egyik pihenőinél állítottak meg. A csecsemőt a mentők stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Az akcióban résztvevő rendőröket később elismerésben részesítették. Több mint 1 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el a futball történelem egyik leghíresebb labdája. Ezzel szerezte Diego Maradona az 1986-os világbajnokságon az angolok ellen az Isten keze néven elhíresült találatát, majd néhány perccel később az évszázad gólját is, amikor a félpályától indulva kicselezett mindenkit és kapuba talált. A mérkőzés játékvezetője a lefújás után megtartotta a labdát, és több mint 30 évig őrizte. 2022-ben 1,3 millió fontért adta el, most pedig már 2,5 millió fontért, vagyis több mint 1 milliárd forintért talált új gazdára.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma újra visszatér a napos, mérsékelten meleg idő. A csúcs hőmérséklet 29 fok környékén alakul. A következő napokban fokozódik a hőség, pénteken már 34 fok lesz, majd szombatra ismét mérséklődik a felmelegedés.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

reggel. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert míg az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted.

0: Igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Okoszebrát alakítanak ki a Kisfaludy utcai iskola előtt, így biztonságosabbá válhat a gyalogos átkelés az intézmény környékén. Ez lesz a 7. ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz több mint 2 millió forint támogatást nyert el Kaposvár, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okoszebra kialakítása ezután kezdődhet meg. A kevés jelentkező miatt átmenetileg nem indul óvodai csoport Kaposváron a Szigetvár utcai tagóvodában. Az intézményben júniusban még 19 gyermeket tartottak nyilván, szeptemberre azonban mindössze 10 maradtak volna. Több szülő másik óvodát választott, két család pedig elköltözött a városból. Mivel a szabályok szerint egy óvodai csoport indításához legalább 13 gyermekre van szükség, szeptember 1-től szüneteltetik az intézmény egyetlen csoportját. Az érintett családokkal személyesen is egyeztettek. Az ott dolgozó két óvoda pedagógus és a Dajka továbbra is a Kaposvári óvodai központnál dolgozhat más óvodákban. Megkezdődött a gólyatábor a Matek Kaposvári kampuszán hétfőn. Az idei programon mintegy 500 első éves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak. A gólyákat Gyurica Csaba rektor is köszöntötte, aki arra biztatta őket, hogy az egyetemi évek alatt a tanulás mellett építsenek kapcsolatokat és gyűjtsenek minél több élményt. A gólyatábor célja, hogy az új hallgatók már a szeptemberi tanévkezdés előtt megismerjék egymást és az egyetemi közösséget. Évek óta emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt különösen óvatosan kell vezetni. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el az utakon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A Biztosítási Alkuszok Szövetsége arra figyelmeztetett, hogy egy vadbaleset során keletkező kár már gyakran milliós nagyságrendű. Ezeket többnyire az autósoknak kell viselnie, ezért érdemes olyan kaszkó vagy kiegészítő biztosítással rendelkezni, amely vadütközés esetén is térít. Eltűnt személyként körözi a rendőrség Buzsáki Ákos korábbi válogatott labdarúgót. A körözést a budapesti 17. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, további részleteket azonban egyelőre nem közöltek. Buzsák édesapja Bliknek azt mondta, a fia sokat tartózkodik külföldön, tavaly is egész évben Görögországban volt, ugyanis építési vállalkozó lett, legutóbb pedig múlt héten beszéltek telefonon. A 44 éves Buzsáki Ákos pályafutása jelentős részét Angliában töltötte, a magyar válogatottban pedig 20 mérkőzésen lépett pályára.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma újra visszatér a napos, mérsékelten meleg idő. A csúcs hőmérséklet 29 fok környékén alakul. A következő napokban fokozódik a hőség, pénteken már 34 fok lesz, majd szombatra ismét mérséklődik a felmelegedés.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Róth Balázsi Hunor.
3: Nagyon-nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár, immár augusztus 20-án, szerdán, 6 óra múlt néhány perccel, a mikrofonnál pedig Róth Balázsi Hunor köszönti a rádióhallgatókat. Egy újabb friss reggelre ébredtünk, szerintem már a friss reggelekből és az egyre korábban érkező estékből is érezzük, hogy itt lohol az ősz a nyakunkban, és azt is lehet már látni, hogy elkezdtek sárgulni a falevelek, elkezdtek hullni a falevelek, úgyhogy kedves hallgatók, egyáltalán nincs mind meglepődnünk, bizony, jövő héten belépünk a szeptemberbe, már az augusztus utolsó napjait rójuk. Na de, augusztus ide, szeptember oda, mi természetesen változatlanul hozzuk minden idők legjobb zenét itt a Rádió Moston, a legújabb slágerek is folyamatosan felcsendülnek, és itt vannak társaságnak a jól ismert régi, mondhatni nosztalgikus felvételek, érdemes ma reggel is velünk indítani a napot. És hát rúgjuk is be a szerda ajtaját, James Blunt újdonsága érkezik nem sokára, előtte pedig Jazz Glynn-től és Jax Jones-tól szól A One Touch. Promise.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Augusztus 26-a van, és a mai napon az izsók ünneplik névnapjukat. Ez az Ézsau alakváltozata, illetve a József régi Izsóf változatának rövidülése. Az izsó név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek jó esze és érzéke van az üzleti világhoz, felelősségteljes és becsüli a minőségi dolgokat. Komoly természete van, nem viccelődik semmin, még egészen kicsi dolgokon sem, már fiatalon is komolyabb társainál érdeklődése érettebb a vele egykorúakénál. Az otthon és a család nagyon fontos számára, szüksége van arra a békére, biztonságra és nyugalomra, amit ez a környezet jelent számára. Bármibe is fogjon bele, mindent belead, hogy azt a legjobb tudása szerint végezze el, és igyekszik minden feladatát befejezni. És hát egyébként Juan Gyenes édesapjának is ez volt a neve, mint tudjuk, Gyenes Izsó volt az, aki Kaposvárra költözött családjával, és lényegében a kaposvári zenetörténet nagykönyvében letette a névjegyét. Köszöntünk minden Izsót, boldog névnapot kívánunk, nekik érkezik Ed Sheerantől a Celestial itt a rádió moston.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Bár a hagyományos újságolvasás egyre inkább háttérbe szorul, de azért fontos, hogy naprakészek legyünk az aktualitásokkal, a közéletet, társadalmat érintő fontos témákkal, na meg városunk életének alakulásával is. Hogyha a kaposvármos.hu digitális hasábjait megnyitjuk, akkor arról olvashatunk, hogy ma augusztus 20-án zárva tart a virágfürdő strandrésze. Arról is írnak, hogy hétvégéig egyre melegedő idő vár ránk. Figyelemfelkeltő okos zebra épül a Kisfaludi utcai iskola előtt. Filmcsillagok a csillagok alatt, ingyenes szabadtéri mozi a Bíborligetben. Új szakma, új lehetőség. Megjelent a KSC felnőtt képzési kínálata. 0%-os áfa vényköteles gyógyszerekre. Megjelent a NAV és a pénzügyminisztérium közös tájékoztatója. Magasrangú állami kitüntetésben részesült dr. Kovács Zoltán. Na de drága rádióhallgatók, természetesen nem sorolom tovább, további aktualitásokkal találkozhatok, ha a kaposvármos.hu-ra kattintotok. Tegyetek így!
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió most.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen Ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Közel 500 millió forintból fejlesztik tovább Kaposvár csapadékvízelvezető rendszerét. A város mintegy 482 millió forintos uniós támogatást kapott, amelyből három területen végeznek munkálatokat. Felújítják a Szent László utca és a Csík-Ferenc sétány csapadékvízelvezető hálózatát, valamint a Kapos folyó belterületi műtárgyait. Emellett záportározót és szikasztókat is kialakítanak. A beruházással az intenzív esőzések okozta károkat szeretnék megelőzni, a víz visszatartásával pedig az aszályos időszakok hatásait is mérsékelhetik. Szombaton tancergyűjtést szervez a kaposvári Mami a nehéz helyzetben élő gyermekek támogatására. Délelőtt 10 óra és fél 12 között a Kultik mozi előtt várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, füzeteket, írószereket, rajzfelszereléseket és más tanszereket. Az adományokat a kaposvári egyházmegyei Caritas juttatja el a rászoruló családokhoz. A gyűjtéshez családi program is kapcsolódik. 11 órától a Minyonok és Szörnyek című filmet vetítik a moziban, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Egyre több területen vetik be a humanoid robotokat Kínában. A fejlesztők már nem csak bemutatókon tesztelik a gépeket, hanem ipari, mezőgazdasági és háztartási feladatokra is alkalmazzák őket. A robotokat használnak például veszélyes üzemek ellenőrzésére, mérgező gázszivárgások felderítésére, de már paradicsomszedéssel, ruhahajtogatással és logisztikai munkákkal is kísérleteznek. A szakemberek szerint a humanoid robotok rövid távon elsősorban a gyártásban, a logisztikában és a veszélyes munkakörnyezetekben terjedhetnek el.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma újra visszatér a napos, mérsékelten meleg idő. A csúcs hőmérséklet 29 fok környékén alakul. A következő napokban fokozódik a hőség, pénteken már 34 fok lesz, majd szombatra ismét mérséklődik a felmelegedés.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most.

Ez volt C.B. Milton örökzöldje, az It's a Loving Thing a rádió moston 1994-ből. Szerintem sokaknak dobbant a szíve, akik akkoriban élték diszkó korszakukat, mert bizony ez a dal is elmaradhatatlan volt a legnagyobb bulikból. 6 perccel járunk fél hét után, kedves hallgatók, egyre inkább kezdünk befele haladni ebbe a szerdába, egyre inkább éled a város, egyre többen vannak az utakon, egyre többen indulnak el munkába, és hát remélhetőleg egyre többen hangolnak ránk a 91.2-es frekvencián a rádió mostra. Nem sokára egy kalendáriumban hozok érdekességeket a múltból, előtte pedig a zenéki a főszerep, a Weather Girls is jön a folytatásban is az It's Raining Men, de előtte Harry Styles énekel, már is szól az American Girls.

weather girl.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Augusztus 26-a van, és a mai nap sem telt el a múltban eseménytelenül. Például ma 237 éve a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. 822 évvel ezelőtt Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az ekkor 5 éves Lászlót. 177 évvel ezelőtt Hajnaú táborszernagy közölte Görgei Artúrral, hogy az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott. 1947. augusztus 26-án, azaz 79 éve Zalaegerszegen megszületett Vajda József, Liszt Ferenc díjas, fagott művész, aki a TV Maci zenéjét játszotta. 46 éves születésnapot ünnepel ma Macaulay Culkin, amerikai színész, zenész. Láthattuk őt a Reszkessetek betörőkben, a Richie Richben, a Diótörőben és még sok más alkotásban. 22 éve, 52 évesen meghalt Laura Branigan, amerikai énekesnő, színésznő. Ma 58 éve, hogy megjelent a Beatles Hey Jude című dala az Amerikai Egyesült Államokban. 62 éve született Lux Ádám, Jászai Mari díjas, színész, érdemes művész, és végül, de nem utolsó sorban ma ünnepli 69. születésnapját Dr. Alban, svéd fogorvos, zenész, akinek a legismertebb dala az It's My Life. Így tehát ünnepeljünk vele, Dr. Albannal és a legismertebb dalával. Már is itt van az It's My Life a rádió moston.
0: Ez volt a kalendárium.

Martin Garrix és Carolina Lyre után ismét Roth Balázsi Hunor a mikrofonnál. Hamarosan hetet üt az óra, újból Cserhalmi Krisztiántól hallhattok híreket, aztán beledobjuk magunkat a napra kézve, és ma is informatívan indítjuk el ezt a napot Kaposvár történéseivel, programjaival. Maradjatok velünk, és élvezzétek az óra utolsó dalát, amit Juanes-től hallhatunk, ez az Adios Lapido.

0: Reklám.
1: De se dai pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. De se dai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
2: Cseritigó Full Hip

0: növényállományt, valamint a szökőkutakat és annak környezetét is. Új utcabútorokat is kihelyeznek, miközben megőrzik a tér jelenlegi karakterét és rendezvény helyszínként betöltött szerepét. A beruházásra 500 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást fordítanak. A munkálatok pontos kezdési és befejezési időpontját egyelőre nem közölték. Lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein csütörtöktől jövő hét keddig. A munkákat az esti éjszakai órákban az időjárástól függően végzik. A permetezéssel elsősorban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket védik a kártevőktől és betegségektől. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek sem az emberekre, sem a méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. A társaság fokozott figyelmet kér az érintett területen közlekedőktől. Új összekötő út épül a Guba Sándor utca és a Kisgát között Kaposváron. A beruházás 300 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg, és egy második közúti kapcsolatot biztosít a jelenleg csak az Ondvezér utca felől megközelíthető városrésznek. Az új út déli oldalán járda épül, emellett a kerékpáros közlekedés feltételeit is javítják, valamint közvilágítást és közmű kapcsolatokat alakítanak ki. Elmarad a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub e hétre tervezett mindkét felkészülési mérkőzése. A kaposváriak kedden hazai pályán, pénteken pedig idegenben játszottak volna az Újbuda MAFC ellen. A klub tájékoztatása szerint azonban a keret több tagja is sérüléssel vagy betegséggel küzd, ezért a szakmai stáb mindkét edzőmeccs lemondása mellett döntött. Sikeresen megműtötték kedden a Szolnoknál balesetet szenvedett Gripen pilótáját. Az orvosok szerint az 51 éves férfi teljesen felépülhet majd. A vadászpilóta a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett. A Gripen műszaki hiba miatt hajtott végre kényszerleszállást a szolnoki repülőtéren, majd kigyulladt és megsemmisült. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A program délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet, majd szentmisét és koszorúzást tartanak. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással emlékeznek a csata áldozataira, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5 órától hagyományőrzők elevenítik fel az 1526-os ütközetet.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma újra visszatér a napos, mérsékelten meleg idő. A csúcs hőmérséklet 29 fok környékén alakul. A következő napokban fokozódik a hőség, pénteken már 34 fok lesz, majd szombatra ismét mérséklődik a felmelegedés.
1: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: 7 óra múlt, jó reggelt Kaposvár, augusztus 26-a szerda van, indul a Napra kész a Rádió Moston. Róth Balázsi Hunor vagyok, és én kísérlek el benneteket ma is egészen 9 óráig a Napra kézben, na de majd maradok utána is 11-ig. Már túl vagyunk a hét felén, vagy legalábbis a hét felénél tartunk, úgyhogy lassan a hétvége is kezd feltűnni a horizonton, de addig még van dolgunk bőven, mi pedig hozzuk mellé a zenéket, a friss híreket, az időjárást, a közlekedési információkat, és persze mindazt, amiről érdemes beszélni ezen a szerda reggelen, Kaposváron és környékén. Természetesen tőletek is várom a telefonhívásokat, üzeneteket 0670 32 32 355. Ha már úton vagytok, munkába indultok, készülődtök otthon, vagy éppen az első reggeli teendőken vagytok még csak túl, akkor is maradjatok velünk, kezdjük el a szerdát egy olyan dallal, amelyet valószínűleg már az első másodpercekből felismertek. Lady Gaga következik, és az Abracadabra Kaposvár rádiójában. Hey,

0: Időjárás jelentés.
1: Na nézzük csak meg, kedves hallgatók, hogy milyen időjárásunk lesz a héten, és ma. Hát úgy néz ki, hogy ma átmenetileg megtorpan a felmelegedés, a hőmérsékletek még 30 fok közelében maradnak, csütörtökön azonban igen meleg légtömeg éri el hazánkat, visszatér a hőség, egy déli szél kíséretében ugyanis megkezdődik a meleg levegő beáramlása majd holnap. Gyors felmelegedés várható, helyenként már 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, pénteken tovább fokozódik a hőség, és ekkor tetőzik a hőhullám. Folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, fátyol felhők azonban már megjelenhetnek az égen. Úgyhogy, kedves hallgatók, pénteken már a 37 Celsius fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Aztán a hétvégén egy hidegfront hatására felfrissül a levegő, de marad az alapvetően meleg nyári idő. Ez a frissülés mindössze annyit jelent, hogy 30-31 fokig melegszik maximum a levegő hőmérséklete. Aztán a jövő hét első napjaiban ismét erősödik a nappali felmelegedés, és ismét visszatérnek a 33-35 Celsius fokok.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben, a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: Zárva lesz a mai napon a virágfürdő élmény részlege. Elhunyt Dolly Parton. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most rövid híreit hallják 7:30. A mai napon, augusztus 26-án zárva tart a kaposvári virágfürdő strand része egy zárt körű rendezvény miatt. A fürdő többi része, így a fedett élményfürdő, a kültéri medencék, valamint a termál, az uszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik. A változás kizárólag a strand részt érinti. Most szombaton ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, jelentette be Pintér Rómeó közösségi oldalán. A szervezők szerint több mint 70 új és veterán Porsche érkezik most a városba. Az autók várhatóan délelőtt 11:45 körül érnek a kaposvári sétáló utcába, és körülbelül délután 1 óráig lesznek láthatók a Kossuth tér környékén. Sikeresen megműtötték, és túl van az életveszélyen a hétfői Gripen baleset pilótája. Az orvosok szerint teljes felépülés várható. A vadászrepülőgép pilótája a katapultálás során gerincsérülés szenvedett, ezért volt szükség a beavatkozásra. A pilóta a kialakult vészhelyzetben a gépet még visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállás után katapultált. A döntésével és lélek jelenlétével a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Elhunyt Dolly Parton, a country és popzene világszerte ismert legendája. Világhírűvé többek között a Jolene és az I Will Always Love You című dalaival vált, utóbbit Whitney Houston feldolgozása is halhatatlanná tette. Parton színésznőként is sikeres volt, az 1980-as 9-től 5-ig című filmben nyújtott alakításáért és a film címadó daláért Oscar és Golden Globe jelölést is kapott. Az énekesnő utolsó Las Vegas-i koncertjeit egészségi állapota miatt korábban elhalasztotta. A többszörös Grammy és Emmy-díjas énekesnő 80 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
4: Kaposváron ma kellemes, meleg, többnyire napos idő várható. A reggeli órákban helyenként párás lehet a levegő, később azonban hosszabb napos időszakokra kell számítanunk. Számottevő csapadék nem valószínű, a hőmérséklet délután 30-31 fok körül tetőzik.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Ma reggel is beszéltem az Euro 6 szóra taxi munkatársával, Lacival, aki már dolgozik, kint van az utakon, és hozott néhány infót nekünk Kaposvár útjairól. Egyrészt elmondta, hogy útfelbontás van még mindig a Rákóczi térnél, aki arra jár, számíthat erre, illetve hogy a Talján-Gyula utcában az Anna utcai körforgalomtól szinte végig a kórházi jelzőlámpákig parkoló takarítás van folyamatban, és ott több helyen is kikerült a megállni tilos tábla. A négy sávos, az Árpád utca, a Dombóvári út igencsak forgalmasnak mondható ma reggel, Laci elmondása szerint, viszont ami a jó hír, hogy a lámpák mindenhol működnek. Ugyanakkor van még egy olyan rész a városban, ahol igencsak sokan vannak így a reggeli órákban, attól függetlenül, hogy az iskola még csak a jövő héten kezdődik, ez pedig a Csík-Ferenc sétány, illetve a felüljáró, és ebből fakadóan a Hársfa utca is. Ott mindig mondjuk már évek óta, hogy fontos a körültekintő közlekedés és a cipzárelv, akik a Fő utcán és a Virág utca környékén közlekednek a Hársfa utca irányába, vezessenek körültekintően, és ha tehetik, időnként egy-egy autóst engedjenek ki. Vigyázzon mindenki magára, vezessetek óvatosan, legyen csodaszép szerdátok, ha pedig van közlekedési infótok, küldjétek el 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napragép.

Purple Disco Machine és a Magician, ez volt az All My Life a rádió mostan 3:48 után. Szép reggelt mindenkinek! Ha ma a virágfürdő felé vennétek az irányt, akkor van egy fontos információ, amit érdemes tudnotok indulás előtt, hogyha lemaradtatok volna eddig róla, mert azért párszor bemondtuk mi is itt a rádió mostan. A kaposvári virágfürdő tájékoztatása szerint ugyanis ma, augusztus 26-án szerdán zárt körű rendezvény miatt a strandrész legzárva tart. Fontos viszont, hogy ez nem jelenti azt, hogy az egész fürdő bezár. A fedett élményfürdő és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék, valamint a termál, az uszoda, a wellness részleg a megszokott módon zavartalanul működik, tehát a mai változás kizárólag a strand részleget érinti. És innen is ugorjunk vissza egy kicsit az időben, egészen 1996-ba, abban az évben robbant be 5 brit lány a Wannabe című dallal. Érdekesség, hogy a Spice Girls bemutatkozó slágere mindössze néhány perc alatt elmondta, miről szólt az egész csapat üzenete. Barátság, összetartozás és a híressé vált girl power, azaz lány erő. A dalból aztán világsiker lett és több mint 30 ország slágerlistájának élére került. Nem véletlenül. 30 évvel később pedig még mindig nehéz úgy meghallgatni az elejét, hogy az ember ne tudja, mi következik. Érkezik a Spice Girls és a Wannabe rádió mostan.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Induljon a ti reggeletek, a ti napotok is ennyire fütyűrészűsen, ez itt a Naprakész Rádió moston, 8 órához közelítünk, és a Naprakész első órájának a végéhez, hamarosan pedig ismét hozza a híreket Pál Patrícia. Most azonban picit felpörgetjük a hangulatot így az óra végén, egy 2017-es dallal, itt is van velünk Lost Frequencies és a Crazy Kaposvár Rádiójában. Oh Lord.

0: közlekedési információk.
1: Laci hívott az Euro 6 óra taxitól, hogy tévedett, hisz ő is ember, mert hogy ezt mondtuk 7:30 után a közlekedési infokban, hogy a Talján Gyula utcában takarítják a parkolókat, de ez valójában az Anna utcára igaz. Úgyhogy kedves hallgatók, ha az Anna utca felé jártok, számítsatok parkoló lezárásokra.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Reklám.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll? Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
5: Megérkezett a BYD Kaposvárra. Fedezd fel a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit a Schneider Autóházban. Most nyitási akcióval várunk. Minden új BYD mellé fali töltőt adunk szeptember 30-ig. Ismerd meg, próbáld ki, és válaszd a jövő autóját. BYD Kaposvár, Schneider Autóház, Elődvezér utca 1.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Lombpermetezés lesz a városban. Általános és középiskolás diákoknak is szervez programokat a Ripörónai Fesztivál. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patrik.

0: Megértést kérnek a permetezés idején. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Kaposváron a Ripple-Rónai Fesztivált, amelynek több programját kifejezetten általános és középiskolás diákoknak ajánlják. A szervezők most arra kérik az iskolai csoportokat, hogy előzetesen regisztráljanak a kiválasztott programokra. Erre azért van szükség, hogy a várható létszámot megfelelően meg tudják tervezni. A fesztivál több helyszínen zajlik majd, a programok között pedig koncertek, előadások, képzőművészeti és utcai programok is szerepelnek. A teljes fesztivál program szerint például az Európa Parkban és a belvárosban is számos esemény várja az érdeklődőket. A részletes tudnivalók és az általános, illetve középiskolás csoportoknak szóló regisztrációs lehetőségek az Együd Árpád Kulturális Központ felületein érhetők el. Megjelent a Kaposvári Szakképzési Centrum 2026-27-es felnőtt képzési kínálata. A képzések között többek között szakács, cukrász, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus és ápoló szakma is szerepel. A felnőttek számára 2 szakma és 1 szakképesítés ingyenesen elvégezhető, a képzések pedig rugalmasan igazodnak a résztvevők élethelyzetéhez. A teljes kínálat a Kaposvári Szakképzési Centrum kiadványában érhető el. Egy új tájékoztatót készített a NAV és a pénzügyminisztérium arról, hogyan változik a gyógyszerek áfája szeptember 1-től. Ebben a többi között az olvasható, hogy a kizárólag receptre kapható gyógyszerek, valamint a gyógyszertárban készített humán gyógyászati célú készítmények áfája 0%-ra csökken. A vény nélkül kapható gyógyszerekre viszont nem vonatkozik a kedvezmény akkor sem, ha az orvos receptre írja fel őket. Az állatgyógyászati és kozmetikai célú készítmények áfája továbbra is 27% marad. Már nyilvánosan elérhetők az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Az új statisztikai oldalon országos, budapesti és regionális bontásban lehet megnézni, mennyi idő alatt érnek ki a mentők a különböző sürgősségi esetekhez. A legfrissebb júliusi országos adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt a kiérkezési idő. Az adatokat havonta frissítik, így a későbbiekben az egyes régiók teljesítménye is összehasonlítható lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma Kaposváron napos, meleg időre számíthatunk, bár időnként megnövekedhet a felhőzet és egy-egy zápor sem kizárt. Reggel 15 fok körül alakul a hőmérséklet, délutára pedig 31 fokig melegszik a levegő. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Már elmúlt 8 óra folytatódik a naprakész itt a Rádió Moston. Pál Patriciától hallottuk az imént a legfrissebb híreket, várjuk vissza 8:30-kor is. Most pedig újabb lendületet adunk ennek a szerda reggelnek, vagy lassan mondhatni délelőttnek. Augusztus 26-a van, a hét közepe, Kaposvár pedig már javában, mozgásban. Van, aki munkába tart, más már rég túl van az első körön, és persze akad, aki csak most próbál igazán magához térni, vagy éppen a szabadságát tölti. Bárhol is vagytok, tartsatok velünk, mert 9-ig jövünk még friss információkkal, helyi témákkal, érdekességekkel és sok zenével, de maradunk természetesen 9 után is. És a következő dalhoz tényleg nem kell hosszú bemelegítés, egy 2012-es szám érkezik, amely annak idején pillanatok alatt a bulik egyik megkerülhetetlen darabja lett. Az I Can A Pop és az I Love It következik Kaposvár rádiójában.

Omaez és a Come and Get It, ezt hallgattuk most itt a Rádió Moston, illetve most egy programot ajánlok nektek szombatra, ahol nem csak hallgatni lehet majd a zenét, hanem bizony táncolni is, hiszen augusztus 29-én ismét Titi Táncház lesz az Együd Árpád Kulturális Központban, ráadásul a belépés ingyenes. A talp alá valóról a Somogy zenekar gondoskodik, és úgy állították össze az estét, hogy a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály bekapcsolódhasson. 17:30-tól, vagyis 17:30-tól a Tipegőké a tánctér, 18 órától a gyermektáncház kezdődik, majd este 19:30-tól az ifjúsági és felnőtt táncház veszi át a főszerepet, tehát ha szeretitek a népzenét, a közös táncot, vagy egyszerűen kipróbálnátok, milyen egy igazi táncház hangulata, szombaton érdemes lesz benézni az együttbe. Somogy zenekar, Titi Táncház, és még belépőt sem kell váltanotok. Mi viszont most egyetlen mozdulattal ugrunk a népzenétől az elektronikus pop világába. David Guetta, Becky Hill és Ella Henderson veszi át a terepet. Crazy What Love Can Do. Ez érkezik a Rádió Moston.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész, Családi házas utcái és Kisgát városrész. Augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy. Augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy. Augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Zárva tart ma a virágfürdő kinti strand része. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton. Jó reggelt kívánok, én Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most friss hírei 8:30-kor. A mai napon, augusztus 26-án zárva tart a kaposvári virágfürdő strand része egy zárt körű rendezvény miatt. A fürdő többi része, így a fedett élményfürdő, a kültéri medencék, valamint a termál, az uszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik. A változás kizárólag a strand részt érinti. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Kaposváron a Ripple Rónai Fesztivált, amelynek több programját kifejezetten általános és középiskolás diákoknak ajánlják. A szervezők most arra kérik az iskolai csoportokat, hogy előzetesen regisztráljanak a kiválasztott programokra. Erre azért van szükség, hogy a várható létszámot megfelelően meg tudják tervezni. A fesztivál több helyszínen zajlik majd, a programok között pedig koncertek, előadások, képzőművészeti és utcai programok is szerepelnek. A teljes fesztivál program szerint például az Európa Parkban és a Belvárosban is számos esemény várja az érdeklődőket. A részletes tudnivalók és az általános, illetve középiskolás csoportoknak szóló regisztrációs lehetőségek az Együd Árpád Kulturális Központ felületein érhetők el. Elhunyt Dolly Parton, a country és popzene világszerte ismert legendája. Világhírűvé többek között a Jolene és az I Will Always Love You című dalaival vált, utóbbit Whitney Houston feldolgozása is halhatatlanná tette. Parton színésznőként is sikeres volt, az 1980-as 9-től 5-ig című filmben nyújtott alakításáért és a film címadó daláért Oscar és Golden Globe jelölést is kapott. Az énekesnő utolsó Las Vegas-i koncertjeit egészségi állapota miatt korábban elhalasztotta. A többszörös Grammy és Emmy-díjas énekesnő 80 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Kaposváron ma kellemes, meleg, többnyire napos idő várható. A reggeli órákban helyenként párás lehet a levegő, később azonban hosszabb napos időszakokra kell számítanunk. Számottevő csapadék nem valószínű, a hőmérséklet délután 30-31 fok körül tetőzik.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

elmúlt 8:30, Dua Lipától hallgattuk az Illusiont, mi pedig folytatjuk a szerda reggelt itt a Rádió Moston. Még bőven van előttünk ebből az órából, úgyhogy jönnek a friss információk, érdekességek, természetesen zenék is, és közben véletlen jó sokan ti is itt vagytok velünk. Ha írnátok, üzennétek, vagy van valami, amit megosztanátok velünk ezen a reggelen, a szám változatlan 0670 32 32 355, dobjatok egy üzenetet, kíváncsi vagyok nálatok, hogyan indult ez a szerda. Zeneileg pedig megyünk is tovább, méghozzá egy igazán friss párossal. Shakira és a nigériai Burna Boy fogott össze ebben a dalban. Két teljesen különböző zenei világ találkozik, latin pop és afrikai hangzás egy helyen. Shakira és Burna Boy érkezik a Die Die-jal a Rádió Moston.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: 3:49 után is megyünk tovább a Rádió Mosttal, és hát van egy jó hírem, hogyha eddig még lemaradtatok volna róla, akkor most mondom, hogy közeledik a Kán Egyetemi Napok, amit szeptember végén, egészen pontosan 25-e és 27-e között szerveznek meg itt Kaposváron, ahogy azt megszokhattátok, és ráadásul megszervezik az Agrárium 360 Vidék Érték Jövő konferenciát, de vár a Mate udvar, lesz a 6. állattenyésztők napja, szakmai és kézműves vásárral is készülnek a szervezők, lovas programmal, tenyészállat bemutatóval, fejési nyírási bemutatóval, de ott lesz az élményliget, és idén is lesznek családi programok. Ráadásul, ahogy azt megszokhattátok, minden évben a kaposvári állattenyésztési napokat egy nagyszerű koncerttel szokták megkoronázni, ez idén is így lesz, szeptember 25-én majd a Kovaszki meg a Vega lép fel a Kán színpadán. Úgyhogy kedves hallgatók, erre a hétvégére ne csináljatok más programot, mert ez nem csak azoknak kiváló választás, akik az állattenyésztésben az agráriumban dolgoznak, hanem bárkinek. Most pedig Perry-re irányítjuk a reflektorfényt, ő érkezik egy tavalyi dallal és a Cute Aggression.

0: A dalát hallgattuk 2001-ből, azt a minden itt már 25 éves felvétel, egészen elképesztő, hogy telik az idő. És hát ez a mai reggelre is igaz, mert már 9 órához érkeztünk, és véget ért a napra kész. Érkezik hírekkel Patrícia 9-kor, utána pedig jövök vissza én is, maradjatok velünk továbbra is.
1: Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
1: Reklám hangzott el. Ez volt a napra kész. Hírek most!
4: Ismét lombpermetezés lesz a városban. Túl van az életveszélyen a Gripen pilóta. Jó reggelt kívánok! 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megjelent a Kaposvári Szakképzési Centrum 2026-27-es felnőtt képzési kínálata. A képzések között többek között szakács, cukrász, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus és ápoló szakma is szerepel. A felnőttek számára két szakma és egy szakképesítés ingyenesen elvégezhető, a képzések pedig rugalmasan igazodnak a résztvevők élethelyzetéhez. A teljes kínálat a Kaposvári Szakképzési Centrum kiadványában érhető el. Éjszakai lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein augusztus 27-e és szeptember 1-e között. A városgondnokság megbízásából szakemberek kezelik a fákat és cserjéket, elsősorban a platánokat, juharokat és hársfákat, hogy megóvják őket a kártevőktől és a betegségektől. A munkát kizárólag az esti és éjszakai órákban végzik. A tájékoztatás szerint a használt szerek a melegvérszerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre is veszélytelenek. Ennek ellenére

0: továbbra is 27% marad. Sikeresen megműtötték, és túl van az életveszélyen a hétfői Gripen baleset pilótája. Az orvosok szerint teljes felépülés várható. A vadászrepülőgép pilótája a katapultálás során gerincsérülés szenvedett, ezért volt szükség a beavatkozásra. A pilóta a kialakult vészhelyzetben a gépet még visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállás után katapultált. A döntésével és lélek jelenlétével a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Már nyilvánosan elérhetők az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai. Az új statisztikai oldalon országos, budapesti és regionális bontásban lehet megnézni, mennyi idő alatt érnek ki a mentők a különböző sürgősségi esetekhez. A legfrissebb júliusi országos adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt a kiérkezési idő. Az adatokat havonta frissítik, így a későbbiekben az egyes régiók teljesítménye is összehasonlítható lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma Kaposváron napos, meleg időre számíthatunk, bár időnként megnövekedhet a felhőzet és egy-egy zápor sem kizárt. Reggel 15 fok körül alakul a hőmérséklet, délutára pedig 31 fokig melegszik a levegő. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Roth Balázsi, Hunor in the House, elmúlt 9 óra, Deep Low és az On My Mind szólt az imént a rádió moston, szép délelőtt mindenkinek, a reggeli rohanás talán lassan kezd a lábhagyni, mi pedig szépen átváltunk a délelőtti üzemmódba, ha már a munkahelyen

vagytok, indul a második kávé, helyett egy jó dal. Ha úton vagytok, akkor pedig megyünk veletek tovább. Egy biztos, a szerda még bőven tartogat időt arra, hogy jól alakuljon, és ehhez mi folyamatosan szállítjuk a zenéket. Most pedig jöjjön egy hazai közös dal, a Honey Beast és Daniel Figergő találkozása következik. Bárcsak lennék, itt a Rádió Mosta.

után picit barangoljunk mi is Kaposvár múltjában így augusztus 26-a kapcsán, mert van miről beszélni. Például 115 éve Pongrácz Károly Gyergyószentmiklósi gimnázium igazgatót nevezték ki a Kaposvári Állami Főgimnázium igazgatójává. 105 éve a szerb megszállás miatt ideiglenesen Kaposvárra települt kerületi rendőrkapitányság, amelyhez Baranya, Somogy és Tolna vármegye tartozott, ismét Pécsre tette át a székhelyét. Ma 60 éve hunyt el Budapesten Steffajk Pál Gusztáv, egykori somogyi alispán. 45 éve alakult meg Kaposváron a Dél-Dunántúli Építőipari Regionális Oktatási Központ, a továbbképzéseket szervező intézmény a Sájév szállón működött. 30 éve a Dunántúlon elsőként ökumenikus kegytárgybolt nyílt Kaposváron. Ma 25 éve avatták fel a Berzsenyi Parkban a régi zsolnai szökőkút másolatát. A még meglévő formák biztosították, hogy a zsolnai gyárban készített szökőkút ugyanolyan legyen, mint amilyet 73 évvel azelőtt felállítottak. Ezek történtek, kedves hallgatók, augusztus 26-án a teljesség igénye nélkül. Most pedig Elton Johnnal folytatjuk. Ez az I Don't Wanna Go On With You Like That.

Ez volt Ariana Grande dala, a Twilight Zone, de hát az alkonyatot most egy picit félrerúgjuk, drága hallgatók, mert bizony már a délelőttben vagyunk, annak is a szívében, így 9:30 magasságában. Kívánok mindenkinek egy csodás szerdát, egy rövid infobox érkezik Kaposvár rádiójában, utána pedig pörgetjük a legjobb zenéket, én pedig ízelítőt hoztam. 2012-es dallal folytatjuk hamarosan, ez lesz az Off Monsters and Men dala, a Little Talks. De benéz hozzánk Azaria is, és a Mariana Árok című dalát hozzam.

0: És itt lesz velünk Bob Marley és a Wailers is egy 46 éves dallal. Ez lesz a Could You Be Loved? Ugye milyen jó hangulata van? Hallgassátok csak! A következő fél órában pedig pörög ez a dal is teljes egészében, maradjatok velünk!
1: Reklám. Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
2: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

Bob Marley-tól és a Wailers-től szólt a Could You Be Loved, egy dal, amely már 46 éves, mégis nehéz lenne azt mondani rá, hogy megöregedett. 80-ban jelent meg az Uprising albumon, amely Bob Marley életében az utolsó megjelent stúdiólemez lett. A Could You Be Loved Nagy-Britanniában egészen az 5. helyig jutott a kislemezlistán. És ha már egy nagyot ugrottunk az időben, akkor jöjjön egy egészen elképesztő, de nagyon is valós adat a világból. A Meteorológiai Világszervezet hitelesítette a valaha mért leghosszabb villám rekordját. Egyetlen villámkisütés 829 kilométeres távolságot tett meg az Egyesült Államokban, Kelet-Texastól egészen Kansas City közeléig. Maga a villám még 2017 októberében keletkezett, de a műholdas adatok későbbi részletes újraelemzésével azonosították, és 2025-ben hitelesítették a világrekordot. A 829 kilométer nagyjából akkora távolság, mint Párizs és Velence között. Egyetlen villámról beszélünk. Egészen elképesztő. Na innen azért nem egyszerű zeneileg tovább lépni, de maradunk itthon, és egy jóval nyugodtabb éjszaka következik, a Zaporozsec érkezik, és az Azon az éjszakán rádió mostan.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben, a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni. Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
4: Desedai pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
5: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi volt helyén.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Egy új mintaprogramot hirdetett Kaposvár. Be lesz zárva a mai napon az élményfürdő kinti strand részlege. Jó napot kívánok! 10 óra van, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Új mintaprogramot hirdet Kaposvár. Szita Károly közösségi oldalán jelentette be, hogy egy új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő program indul a városban. A tervek szerint a város több pontján esőkertek bevezetnék a házak tetejéről lefolyó csapadékvizet, a lakótelepi parkolók egy részét pedig vízáteresztő burkolattal látnák el. Így nagyobb esőzéseknél kevesebb víz kerülne egyszerre az utcákra, a felfogott csapadékot pedig később, szárazabb időszakokban is fel lehetne használni. A Jókai Ligetnél a Kapos folyó belvárosi szakaszát is rendeznék, és látogathatóbbá tennék. A beruházások megvalósításához a pályázatot már beadták, most a kormány döntésére várnak. Most szombaton ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, jelentette be Pintér Rómeó közösségi oldalán. A szervezők szerint több mint 70 új és veterán Porsche érkezik most a városba. Az autók várhatóan délelőtt 4:12 körül érnek a kaposvári sétáló utcába, és körülbelül délután 1 óráig lesznek láthatók a Kossuth tér környékén. A mai napon, augusztus 26-án zárva tart a Kaposvári Virágfürdő, strand része egy zárt körű rendezvény miatt. A fürdő többi része, így a

0: az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 naptári napon belül. A NAV szerint egyszerűbb megoldás az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az új kötelezettség miatt szeptember 1-e és december 31-e között még nem bírságolnak. A revizorok elsősorban tájékoztatással segítik a vállalkozásokat. A részletes információk és az oktató videó a NAV oldalán érhetők el. Elhunyt Dolly Parton, a country és popzene világszerte ismert legendája. Világhírűvé többek között a Jolene és az I Will Always Love You című dalaival vált, utóbbit Whitney Houston feldolgozása is halhatatlanná tette. Parton színésznőként is sikeres volt, az 1980-as 9-től 5-ig című filmben nyújtott alakításáért és a film címadó daláért Oscar és Golden Globe jelölést is kapott. Az énekesnő utolsó Las Vegas-i koncertjeit egészségi állapota miatt korábban elhalasztotta. A többszörös Grammy és Emmy-díjas énekesnő 80 éves volt.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma Kaposváron napos, meleg időre számíthatunk, bár időnként megnövekedhet a felhőzet és egy-egy zápor sem kizárt. Reggel 15 fok körül alakul a hőmérséklet, délutára pedig 31 fokig melegszik a levegő. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ródh Balázsi Hunor. Ródh Balázsi Hunor. Ródh Balázsi Hunor.
2: Már a 10 óra is a múlté, Patriciának pedig köszönjük a híreket, várjuk vissza 11 órakor. Drága hallgatók, egy igencsak tartalmas óra elé nézünk, amiben programajánlóval, időjárás előrejelzéssel és horoszkóppal is találkozhattok, de mindezt természetesen nem ilyen kriptai síri hangulatban tesszük, hanem igazán jó, kellemes, energikus, lendületes dalok társaságában. Soler és az Unom már is jön a hab folytatásban, de itt leszelünk Gracie Abrams-től a Minibar, most pedig az órát Ray Dalton nyitja és a

0: Programajánló.
1: Sokan hajlamosak a lecsóra, mint magyar ételre gondolni, pedig ez francia gyökerekkel bír, a ratatouille-ból érkezik, és aki szereti a lecsót, és ráadásul kóstolni, sőt, készíteni is élvezi, neki mondom, hogy szeptember 5-én, szombaton lecsófőző verseny lesz a kaposvári nagypiacon. Csatlakozz csapatoddal a lecsófőző versenyhez, készítsétek el a saját, egyedi receptjeiteket, vagy kóstoljátok meg a különleges lecsókat. A programok közt ott van a lecsófőző verseny, az ingyenes kóstolók, kézműves foglalkozások gyerekeknek, illetve helyi termelők portékáival is találkozhatok értelemszerűen. Aki szeretne jelentkezni, ezt személyesen megteheti a piac felügyeleti irodában 2-től szombatig 6 és 14 óra között, de van két telefonszám is, amit a Kaposvári Nagypiac Facebook oldalán látható plakáton is el tudtok olvasni, de inkább ezt ajánlom figyelmetekbe, akit pedig érdekel, írjon és elküldöm neki.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: A pillanat a tiéd. Rádió

0: Időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: A hőmérsékletek ma még 30 fok közelében maradnak, holnaptól azonban igen meleg légtömeg éri el hazánkat, és visszatér a hőség. Úgyhogy, kedves hallgatók, ma még egy változóan gomoly felhős, többnyire napos idő várható, a délkeleti szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig 29-31 fok között alakulnak, késő estére pedig 23-25 fok közé hűl a levegő. Aztán csütörtökön napos, száraz idő lesz, a délkeleti szél akkor is megélénkül, a hajnali órákra 15-18 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek már 31 és 33 fok között alakulnak, pénteken pedig akár 35-37 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Aztán a hétvégén jön egy hideg front, szombaton már főként éjszaka számíthatunk egy kis esőre, záporra, zivatarra, felfrissül a levegő, de marad az alapvetően meleg nyári idő, és napközben akkor is 29-31, vasárnap pedig 28-30 fok várható, a jövő hét első napjaiban pedig ismét erősödik a nappali felmelegedés, és jönnek a 34-35 fokok.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész családi házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Kedves Kos, ma valaki könnyen felbosszanthat, különösen akkor, ha úgy érzed, hogy nem vesznek elég komolyan. Ne reagálj azonnal, mert később kiderülhet, hogy nem is volt olyan nagy a probléma. Úgyhogy jobb, ha nem rohanod le a másikat. Bika. A bika számára egy pénzügyi vagy családi kérdés okozhat aggodalmat. Ne hozz ma végleges döntést pusztán az első benyomás alapján. Később olyan információ érkezhet, ami teljesen megnyugtat. Ikrek. Szerdán könnyen belekeveredhetsz egy félreértésbe. Egy üzenet vagy félmondat mást jelenthet, mint elsőre gondolnád, ezért ne kezdj rögtön magyarázkodásba vagy számonkérésbe. Egy későbbi beszélgetés viszont tisztázhat mindent, és még az is lehet, hogy valaki kellemes meglepetést okoz. Rák. A mai délelőtt sűrűnek és feszültnek ígérkezik, és egy családtag vagy közeli ismerős megjegyzése mélyebben érintett, de valójában nincs bántó szándék mögötte. Sok múlik azon, mennyire lovalod bele magad a helyzetekbe.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És akkor folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Ma az okozhat konfliktust, ha többet vársz valakitől, mint amennyit az illető adni tud. Emiatt könnyen csalódás érhet, de nem érdemes ebből messze menő következtetéseket levonni. Egy későbbi gesztus vagy kedves közeledés megmutathatja, hogy sokkal jobb a helyzet, mint elsőre gondoltad. Igaz, ez egy szerelmi helyzetre is. Szűz. A szűznek ma valaki a türelmét teheti próbára. Lehet, hogy egy apró hiba vagy elmaradt ígéret miatt bosszankodsz, de nem érdemes azonnal szóvá tenni mindent. Később rendeződhet a helyzet, és egy olyan segítséget is kaphatsz, amire egyáltalán nem számítottál. Mérleg. A mérleg számára egy kapcsolatban jelentkezhet feszültség, úgy érezheted, hogy a másik fél nem figyel rád eléggé, és ebből könnyen sértődés alakulhat ki. Ne zárkózz be, mert egy nyugodt beszélgetés során kiderülhet, hogy csupán eltérően értelmeztetek egy helyzetet. Skorpió. Ma azonnal megérezheted, ha valaki nem őszinte veled, ugyanakkor most nem minden gyanú igazolódik be, és te is bizalmatlanabb lehetsz a szokásosnál, ezért érdemes kivárni, egy beszélgetésből fontos felismerés, vagy új tervek születhetnek.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És végül elérkeztünk az utolsó felvonásához a napi horoszkópnak. Nyilas, szerdán könnyen túlreagálhatsz mindent, különösen ha úgy érzed, valaki korlátozza a szabadságodat. Ne hagyd, hogy egyetlen rossz pillanat rányomja a bélyegét az egész napodra, később egy baráti találkozó vagy kellemes program visszahozhatja a jó kedvedet. Bak. A baknak ma egy felelősséggel kapcsolatos kérdés okozhat átmeneti nyomást, úgy tűnhet, minden egyszerre vár megoldásra, pedig néhány dolgot nyugodtan későbbre hagyhatsz. Egy tapasztaltabb ember tanácsa vagy támogatása segíthet abban, hogy átlásd, mi az, amivel valóban foglalkoznod kell. Vízöntő. Egy váratlan hír miatt kaphatod fel a fejed. Elsőre talán nem egyértelmű minden részlet, ezért ne vonj le rögtön következtetéseket. Később olyan információk derülhetnek ki, amelyek egészen más megvilágításba helyezik az eseményeket. És itt is van végül a halak. A halak ma könnyen ráhangolódik mások hangulatára, ezért egy feszült környezetben maga is nyugtalanabbá válhat. Ne vedd magadra mások problémáit. Később egy kedves gesztus, telefonhívás vagy találkozás visszaadhatja a lelki nyugalmat.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Natalie Imbrugliától szólt a Torna Rádió moston, nem sokára pedig már 11-et üt az óra, és érkezik hírekkel újból Patrícia. Aztán érkezik a műsorvezetői székbe Keszthelyi Tibi is, bizony, elérkeztünk a műsorvezető váltáshoz. Én pedig megköszönöm, hogy ma is velem indítottátok ezt a napot. Találkozzunk majd pénteken reggel 6-kor itt a Rádió moston. Addig is mindenkinek minden jót, Ród Balázsi Hunor köszöni a figyelmet, Zara Larssonnal búcsúzom, érkezik a Can't Tame Her. Viszont hallásra! We'll be right back.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Hírek most!
1: Lombpermetezés lesz a városban. Az év férfi kosárlabda edzője lett a KKK vezető edzője. Jó napot kívánok, 11 óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió most hírei. Éjszakai lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein augusztus 27-e és szeptember 1-e között. A városgondnokság megbízásából szakemberek kezelik a fákat és cserjéket, elsősorban a platánokat, juharokat és hársfákat, hogy megóvják őket a kártevőktől és a betegségektől. A munkát kizárólag az esti és éjszakai órákban végzik. A tájékoztatás szerint a használt szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre is veszélytelenek. Ennek ellenére a lakosságtól fokozott figyelmet és megértést kérnek a permetezés idején. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Kaposváron a Ripőrónai Fesztivált, amelynek több programját kifejezetten általános és középiskolás diákoknak ajánlják. A szervezők most arra kérik az iskolai csoportokat, hogy előzetesen regisztráljanak a kiválasztott programokra. Erre azért van szükség, hogy a várható létszámot megfelelően meg tudják tervezni. A fesztivál több helyszínen zajlik majd, a programok között pedig koncertek, előadások, képzőművészeti és utcai programok is szerepelnek. A teljes fesztivál program szerint például az Európa Parkban és a belvárosban is számos esemény várja az érdeklődőket. A részletes tudnivalók és az általános, illetve középiskolás csoportoknak szóló regisztrációs lehetőségek az Együd Árpád Kulturális Központ felületein érhetők el. A KKK vezetőedzőjét választotta az év férfi kosárlabda edzőjének a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Dzunis Branislav az elmúlt szezonban bronzéremig vezette a csapatát az élvonalban, ezzel a klub 22 év után szerzett ismét érmet. Az MKOS a döntésnél az eredményeket, a csapat fejlődését és azt is figyelembe vette, hogy az edző mennyire tudta kihozni a maximumot a játékos keretből. Dzunis Branislav korábban már egy szakmai szavazáson is elnyerte az év edzője címet. Már nyilvánosan elérhetők az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Az új statisztikai oldalon országos, budapesti és regionális bontásban lehet megnézni, mennyi idő alatt érnek ki a mentők a különböző sürgőségi esetekhez. A legfrissebb júliusi országos adatok szerint

0: A gépet még visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállás után katapultált. A döntésével és lélek jelenlétével a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma többnyire napos, kellemes nyári időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb felhős időszakokkal, és számottevő csapadékra sincs kilátás. A nappali csúcshőmérsékletek 28 és 31 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Kisé náthás Anda, annál nagyobb elkesedéssel köszöntöm a hallgatókat, és ígérem, hogy a reggeli lendületet Hunió után visszük tovább Denzellel, a Follow the Flow-val, Eva Max-el és az Offenbach-kal is. Remek szerda délelőttöt kívánok, hát arra kis időre, ami még vissza van belőle.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megy.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
1: A kaposvári Kultikban ma megtekinthető a Pókember vadonatúj nap, aztán a Zendülés című akció krimi thriller, Moxi Cica nagy utazása, a mesefilm, a Mancsőrjárat, a Dinófilm mesefilm, a Minyonok és szörnyek mesefilm, aztán az Insidious köztünk járnak, a Jégkrémes, a Csak egy éjszaka, az Oak Street vége és az Odüsszeia című eposz is. A kultkikötő már nagyon a vége fele jár, de azért van még program. Ilyen lesz majd szinte az évad záró Szókratész védőbeszéde koncertszínház egy részben, a Múzsák Teátruma, a Híd Kulturális Alapítványa, Boráros Színház és a Forrás Produkció közös előadása. Ez egy mű, ami mindig aktuális, erény, erkölcs, érvelés és filozófia tekintetében, aktuálisabb pedig nem is lehetne. Maga Szókratész, aki időszámítás előtt 470-től 399-ig élt, soha semmit nem írt le, nem alapított iskolát, hanem sétálva és beszélgetve vezette rá céltudatos módszerével hallgatóit az erkölcsi igazságok felismerésére. Ellenzői azzal vádolták, hogy rossz hatással van a fiatalokra. Úgyhogy Szókratész híres mondása volt: Gnotis auton, azaz ismerd meg önmagad. Ez az előadás nyilván Szókratész gondolatait idézi fel, 4 prózai tételben, amelyet kiegészít 5 zenei tétel is, és persze a zene is ugyanolyan hangsúlya jelenik meg a darabban, mint a prózai megszólalások. Előadják Boráros Imre Kossuth díjas színművész, Varga Gábor zongora művész, a darab rendezője pedig a Jászai díjas Pataki András.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Mars.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Önfeled zenélés a folytatásban. Sziasztok, éppen 11:30 van, remélem, hogy jól telt a délelőtt, és fel vagytok készülve a délutára, mint ahogy az őszre is. Döbbenetes, nem? Itt a nyár végén ugye a lemet napsütéses napok és a gondtalan szabadság iránti édesbus nosztalgiával még eltölt bennünket. Ugyanakkor tudjuk, hogy jön az ősz, no nem, mintha az időjárásban bármi is változna, dögmeleg lesz, így indul. Viszont a naptárban már a 9-es szám lesz ugye a domináns már, ami a hónapot illeti. Tudjuk, hogy a szeptember az őszi, a munkaidő, az iskola időé, és ez pont olyan, mint a május, amikor ketté hasad az ember tudata, hogy az még tavasz, de már nyári idővel. Most az ősszel lesz nyári idő, nagy meleg, de sok teendő. Hát bízom benne, hogy mindenki meg tud bele birkózni ehhez. Zenékkel szolgálunk most hozzá, David Guettával, Roxette-tel, Well Hello-val, Lattóval.

0: Édes keserű dal volt ez egyébként a szerintem zseniális Teddy Swims-től, Mr. Noilol, ez volt a dal címe. Egy 2026-os melódia, amely attól is édesen keserű, hogy egy kiábrándult és fájdalmas vallomás volt a párkapcsolaton belüli kommunikáció teljes széthullásáról, az elbizakodottságról és az érzelmi meg nem értettségről. A dal legfőbb témái és üzenetei egyrészt ugye a tévedhetetlenség illúziója, másrészt a mélyre nyúló kommunikáció szakadék, harmadrészt pedig a frusztráció és a harc feladása. Szóval nagyon tartalmas dal volt. A folytatás is tartalmas zenében mindenféleképpen Titió érkezik, aztán My Smith, és nem sokára majd Patricia is a déli hírekkel.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla. Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Új mintaprogramot indít Kaposvár. Zárva van ma az élményfürdő kültéri része. Jó napot kívánok! Én Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják délben. Új mintaprogramot hirdet Kaposvár. Szita Károly közösségi oldalán jelentette be, hogy egy új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő program indul a városban. A tervek szerint a város több pontján esőkertek bevezetnék a házak tetejéről lefolyó csapadékvizet, a lakótelepi parkolók egy részét pedig vízáteresztő burkolattal látnák el. Így nagyobb esőzéseknél kevesebb víz kerülne egyszerre az utcákra, a felfogott csapadékot pedig később, szárazabb időszakokban is fel lehetne használni. A Jókai Ligetnél a Kapos folyó belvárosi szakaszát is rendeznék, és látogathatóbbá tennék. A beruházások megvalósításához a pályázatot már beadták, most a kormány döntésére várnak. Megjelent a Kaposvári Szakképzési Centrum 2026-27-es felnőtt képzési kínálata. A képzések között többek között szakács, cukrász, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus és ápoló szakma is szerepel. A felnőttek számára két szakma és egy szakképesítés ingyenesen elvégezhető, a képzések pedig rugalmasan igazodnak a résztvevők élethelyzetéhez. A teljes kínálat a Kaposvári Szakképzési Centrum kiadványában érhető el. Most szombaton ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, jelentette be Pintér Rómeó közösségi oldalán. A szervezők szerint több mint 70 új és veterán Porsche érkezik most a városba. Az autók várhatóan délelőtt 4:12 körül érnek a Kaposvári sétáló utcába, és körülbelül délután 1 óráig lesznek láthatók a Kossuth tér környékén. A mai napon, augusztus 26-án zárva tart a Kaposvári Virágfürdő strand része egy zárt körű rendezvény miatt. A fürdő többi része, így a fedett élményfürdő, a kültéri medencék, valamint a termál, az uszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik. A változás kizárólag a strand részt érinti. Szeptember 1-től a papíron és a számítógéppel kiállított nyugták adatairól is szolgáltatni kell a NAV-nak. Ezért az adóhivatal egy új oktató videóval segíti most a felkészülést. Aki továbbra is kézzel kitöltött nyugtatömböt használ, a pénztárgép portálon egy webes felületen rögzítheti és küldheti be az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 naptári napon belül. A NAV szerint egyszerűbb megoldás az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az új kötelezettség miatt szeptember 1-e és december 31-e között még nem bírságolnak. A revizorok elsősorban tájékoztatással segítik a vállalkozásokat. A részletes információk és az oktató videó a NAV oldalán érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma többnyire napos, kellemes nyári időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb felhős időszakokkal, és számottevő csapadékra sincs kilátás. A nappali csúcshőmérsékletek 28 és 31 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Elérkeztünk a munkahét feléhez. Túl vagyunk egy hétfő, kedd és szerda délelőtti ugye fél munkanapon, két és fél munkanapon. Vissza van még a szerda délután, egy komplet csütörtök és péntek, vagyis ugyanúgy kettő és fél napnyi. Ez viszont jó hír, ugye? Kifele megyünk a munkahétből. Ünnepeljük meg gyorsan egy ebéddel, és hát jó ebédhez szól a nóta. Akivel nótázunk, az most Calvin Harris, majd Carly Rae Jepsen, aztán a Him és Robin Schulz.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Hogy még gyorsabban teljék Maroon 5-ra, majd Sabrina Carpenterre, utána pedig Alex Warrenre váltunk, de gyorsabban telik a munkaidő, hogyha vannak benne kisebb megszakítások, és én most nem egy ilyen gonosz szándékosságot akarok mögé tenni, sejtetni, hanem rendszerességet. Ott van például, hát hogy itt vagyunk az ebéd időben, enni kell azért csak-csak. Tehát, hogyha valaki ezért szakítja meg a munkaidőt, az teljesen rendben van. A rendszeres étkezés amúgy is biztosítja a szervezet egyenletes energiaellátását, és stabilan tartja a vércukor szintet, megakadályozza például a hirtelen éhség rohamokat és a fáradtságot. Márpedig fáradtan senki nem tud dolgozni. Úgyhogy most legyen egy kis idő ebédelni, jó étvágyat kívánok hozzá, és utána nagyobb erővel, rendülettel folytatni majd a munkát.

0: ajánló.
1: Két különleges rendezvényt szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Az első a 4 nap zene, tánc és közössége a Balaton partján, ez a Bogle Art. Egy különleges és családias fesztivál, amely egyszerre kínál népzenei kurzusokat, világzenei koncerteket és zeneipari programokat is. Nappal tanulás és szakmai programok, este pedig koncertek lesznek. Utóbbiban például a mai napi kínálatot mondanám, hiszen ez a mai nappal indul és tart 4 napon keresztül. 18.45-től fellépve a Yve Young, aztán 19.15-től a Naron and Friends, 20 órától a 3B, 20.30-tól Bachelán, 21.30-tól a Stobos, 22-től Zajnal, 23.15-től pedig Kapca vezetésével táncház lesz a Romkocsmában. És ez csak az első nap, ezt még 3 követi tehát. A másik program az egy kaposvári program. Ezt az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezik. Holnap 10 órától lesznek előadások. Üst Ilonával, Varga Viktóriával, dr. Szabados Péterrel, Ágoston Diánával, Ballér Krisztinával és Földes Katával. Ezzel párhuzamosan teljesen díjmentes foglalkozások kezdődnek a gyerekeknek a kerekítő ringató jóvoltából. Mindez a Kaposi Mór Oktató Kórház Rumi termében, ez a könyvtár B épület 4. emeletén van, megközelíthető a regisztrációs főbejáraton keresztül. Várnak minden kismamát és leendő kismamát.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen Ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig Önnel, mindig veled.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Zenés ebédidő tartok itt a Rádió Mostban. Sziasztok! Remélem, hogy ti is megengedhetitek magatoknak a munkaidőben ezt. 3 perce járunk 3:45 után. Továbbra is jó étvágyat az ebédhez. Legyen az finomság, bár vélhetőleg ugye a legtöbb helyen, ha valaki nem rendel valahonnan, hanem otthonról hoz, az egy kis vasárnapi maradék, ami egyáltalán nem baj, főleg, hogy vissza tudja idézni egy picit a hétvége hangulatát. Ellen Walkerrel viszont most nem gasztronómiai emlékezés, hanem inkább ilyen zenés emlékezés következik. Egy 11 évvel ezelőtti dal pörög. Emlékeztek, mi volt akkor, hogy volt akkor, mit csináltatok és kivel? Aztán Szakács Gergő és Rihanna folytatja, előbb egy 2021-es, utóbbi egy 2006-os lágerrel.

0: 91.2 Rádió Most.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Reklám.
1: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben, a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Külön programokkal készülnek az iskolásoknak a Ripple Fest szervezői. Lombpermetezés lesz a városban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei, 1 órakor. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Kaposváron a Ripple Rónai Fesztivált, amelynek több programját kifejezetten általános és középiskolás diákoknak ajánlják. A szervezők most arra kérik az iskolai csoportokat, hogy előzetesen regisztráljanak a kiválasztott programokra. Erre azért van szükség, hogy a várható létszámot megfelelően meg tudják tervezni. A fesztivál több helyszínen zajlik majd, a programok között pedig koncertek, előadások, képzőművészeti és utcai programok is szerepelnek. A teljes fesztivál program szerint például az Európa Parkban és a belvárosban is számos esemény várja az érdeklődőket. A részletes tudnivalók és az általános, illetve középiskolás csoportoknak szóló regisztrációs lehetőségek az Együd Árpád Kulturális Központ felületein érhetők el. Éjszakai lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein augusztus 27-e és szeptember 1-e között. A Városgondnokság megbízásából szakemberek kezelik a fákat és cserjéket, elsősorban a platánokat, juharokat és hársfákat, hogy megóvják őket a kártevőktől és a betegségektől. A munkát kizárólag az esti és éjszakai órákban végzik. A tájékoztatás szerint a használt szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre is veszélytelenek. Ennek ellenére a lakosságtól fokozott figyelmet és megértést kérnek a permetezés idején. A KKK vezetőedzőjét választotta az év férfi kosárlabda edzőjének a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Dzunis Branislav az elmúlt szezonban bronzéremig vezette a csapatát az élvonalban. Ezzel a klub 22 év után szerzett ismét érmet. Az MKOS a döntésnél az eredményeket, a csapat fejlődését és azt is figyelembe vette, hogy az edző mennyire tudta kihozni a maximumot a játékos keretből. Dzunis Branislav korábban már egy szakmai szavazáson is elnyerte az év edzője címet. Elhunyt Dolly Parton, a country és popzene világszerte ismert legendája. Világhírűvé többek között a Jolene és az I Will Always Love You című dalaival vált, utóbbit Whitney Houston feldolgozása is halhatatlanná tette. Parton színésznőként is sikeres volt, az 1980-as 9-től 5-ig című filmben nyújtott alakításáért és a film címadó daláért Oscar és Golden Globe jelölést is kapott. Az énekesnő utolsó Las Vegas-i koncertjeit egészségi állapota miatt korábban elhalasztotta. A többszörös Grammy és Emmy-díjas énekesnő 80 éves volt. Sikeresen megműtötték és túl van az életveszélyen a hétfői Gripen baleset pilótája. Az orvosok szerint teljes felépülés várható. A vadászrepülőgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért volt szükség a beavatkozásra. A pilóta a kialakult vészhelyzetben a gépet még visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállás után katapultált. A döntésével és lélek jelenlétével a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma többnyire napos, kellemes nyári időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb felhős időszakokkal, és számottevő csapadékra sincs kilátás. A nappali csúcshőmérsékletek 28 és 31 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Továbbra is finom ebédet kívánok az étvágyhoz mindazoknak, akik még nem tudtak leülni az asztal mellé, vagy legalábbis nem tudták a kezükbe fogni a kanalat, a villát és aztán az ajkaikhoz emelni az ételt. Aki esetleg túl van rajta, azoknak következik most egy ilyen kávészünetes időszak. Addig is, amíg lefő a kávé, Kaigo, a magyar Mango Rise újdonsága, Emily Sandé és a Soul Asylum érkezzék. I took the long road across the ocean.

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: A csellengők betétalát hallgattuk a Soul Asylumtól. Ez egy műsor volt valamikor, főként a 90-es, 2000-es évek elején. Azokról a gyermekekről szólt, akik eltűntek otthonról. És ha már szóba került az, hogy eltűntek, akkor kutyusok, házi kedvencek is eltűnnek rendszeresen. Éppen most hozta be Petra kolléganőm a következő néhány sort. A töröcskei kertbarátoknál, ott a Dongó utca végén láttak egy kistestű kölyök, talán Foxy kutya lehetett, aki látta, így azonosította be, de látta azt is, hogy hám van rajta, és hogy egy gondozott ebről van szó. Tehát valószínűleg van gazdája, csak meglógott őkelme. És hogy mikor látták ott a töröcskei kertbarátoknál a Dongó utca végén? Alig néhány perccel ezelőtt. Úgyhogy akinek hasonlóan kisebb testű kutyája van, gyorsan ellenőrizze, minden rendben van-e otthon, ha pedig nincs, akkor irány a helyszín. Mi zenékkel segítjük a megtalálást, illetve hát a munkaidejét mindenkinek. Jó munkát a kereskedelemben, az egészségügyben, a kórházban, a húsiparban, a könyvelőirodában, de bárhol, bárkinek, bármikor, aki velünk tart most is. A jó.

0: FM műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: Michael Jackson elképesztő töltetű zenéjét hallgattuk, az Earth Songot, a Föld dalt 1995-ből, amely bizony egy dramatizált kiáltvány a Föld pusztulásáról, az emberi pusztításról és az ökológiai katasztrófáról. A dalszöveg közvetlenül szembesít az erdőirtásokkal, a tengeri élővilág megsemmisülésével és a veszélyeztetett fajok kiirtásával. Számon kéri az emberiséget, amiért cserben hagyta a bolygót és elfeledkezett a természet iránti alázatról, és a klímakatasztrófa mellett a háborúk borzalmait, az ártatlanok szenvedését és a földet ért fájdalmat is párhuzamba állítja. Lehet ennél aktuálisabb, mint most 2026-ban? És ami a döbbenetes, ahogy említettem, 1995-ben vált slágerré, holott a dal 91-ben jelent meg, és hát nagyon is aktuális 2026-ra, pedig azóta évtizedek múltak el, és az emberiség, mi magunk nem tanultunk a saját hibáinkból.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentés.
0: Mindezen felemlegetett problémák miatt meg rácsodálkozunk arra, hogy itt van a nyakunkon szeptember, jönnie kéne például az őszi esőknek hullani a lomboknak, hogy a hűvösödő időtől. Hát ehhez képest jelen pillanatban 29,4 Celsius fok van, esőnek kb. Se híre, se hamva. Hajnalban volt egy pici, a kaposvári mérőállomás szerint, amely egyébként ott van kint a KHG-nál, ott 1,2 mm csapadékot regisztráltak hajnalban. No de a következő egy hétben egyáltalán nem kell csapadékra számítani, az aszály folytatódik, és a meleg is folytatódik. Mit tekünk közelgő ősz és szeptember? A mai csúcs 31, a holnapi 33, a pénteki 37 fok lesz itt Kaposváron és környékén, majd hideg front lesz, és ha esőre bármikor is van remény, akkor a szombaton hajnalban érkezhet meg. Aznap már csak 31 fok lesz, vasárnap 30, hétfőn, azaz a hónap utolsó napján 31, és a szeptember 35-tel indul majd. Baj van az időjárással, a klímával? Szerintem ezt nem kétli egyáltalán már senki.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallottak. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

91.2 Rádió most.

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Elhunyt Nádas Péter, író. Mintaprogramot hirdett Kaposvár. Jó napot kívánok! Én Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most legfrissebb híreit hallják. 2 óra van. Új mintaprogramot hirdett Kaposvár. Szita Károly közösségi oldalán jelentette be, hogy egy új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő program indul a városban. A tervek szerint a város több pontján esőkertek bevezetnék a házak tetejéről lefolyó csapadékvizet, a lakótelepi parkolók egy részét pedig vízáteresztő burkolattal látnák el. Így nagyobb esőzéseknél kevesebb víz kerülne egyszerre az utcákra, a felfogott csapadékot pedig később, szárazabb időszakokban is fel lehetne használni. A Jókai Ligetnél a Kapos folyó belvárosi szakaszát is rendeznék, és látogathatóbbá tennék. A beruházások megvalósításához a pályázatot már beadták, most a kormány döntésére várnak. Kiemelkedő eredménnyel zárta a nemzetközi élelmiszerbiztonsági ellenőrzést a kaposvári Finó Food. A vállalat több mint 98%-os teljesítményt ért el, ezzel a legmagasabb minősítést szerezte meg. Az audit ráadásul bejelentés nélkül zajlott, így a cég mindennapi működését vizsgálták. Ellenőrizték többek között a gyártást, a higiéniát és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását is. A tejüzem szerint az eredmény azt bizonyítja, hogy a minőség és a megbízhatóság a mindennapi munkájuk része. Egerben kezdi az új szezont a Kaposvári Vízilabda Klub. A hétvégén rendezik ugyanis a Magyar Kupa selejtezőit, ahol a kaposváriak az Elte Beac és a házigazda Eger együttesével találkoznak. A KVK szombat délelőtt ugrik medencébe először a fővárosiak ellen, este pedig az Egerrel játszik. A 3 csapatos csoportból a győztes jut tovább a negyed döntőbe. A csoport elsőség várhatóan az Eger elleni mérkőzésen dőlhet el. Szerda reggel meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Pályafutása során számos jelentős művet írt, köztük az Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek című regényeket. Munkásságát számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták, nevét többször a Nobel-díj várományosai között is emlegették. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg, az író 84 éves volt. Szeptember 1-től a papíron és a számítógéppel kiállított nyugták adatairól is szolgáltatni kell a NAV-nak. Ezért az adóhivatal egy új oktató videóval segíti most a felkészülést. Aki továbbra is kézzel kitöltött nyugtatömböt használ, a pénztárgép portálon egy webes felületen rögzítheti és küldheti be az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 naptári napon belül. A NAV szerint egyszerűbb megoldás az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az új kötelezettség miatt szeptember 1-e és december 31-e között még nem bírságolnak. A revizorok elsősorban tájékoztatással segítik a vállalkozásokat. A részletes információk és az oktató videó a NAV oldalán érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma többnyire napos, kellemes nyári időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb felhős időszakokkal, és számottevő csapadékra sincs kilátás. A nappali csúcshőmérsékletek 28 és 31 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor. Hát jó napot kívánok! Jó hír az, hogy nem sokára vége azért ennek a munkanapnak is, mindig eljön a vége. Túl vagyunk már egy komplet délelőttön, a délután első részén. Nem vagyunk viszont még túl Lidzon, Cat's Eye Blue és Michael Patrick Kelly zenén. Velük folytatjuk tovább, hogy minél közelebb kerülhessünk a munkaidő végéhez. Kitartást! Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója, a 91.2.
1: Leendő és jelenlegi kismamák, kispapák, figyelem! Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából lesz holnap egy programsorozat, méghozzá a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A Rumi termet keressétek, ez a könyvtár B épületénél, a 4. emeleten van, és megközelíthető a regisztrációs főbejáraton keresztül, azaz a fasor felől, onnan már eligazítják az embert. Holnap, mert hogy ez 27-i program. Üst Ilona előadásában lesz egy előadás Babával a szívemben címmel, majd jön Varga Viktória Anya születik, apa születik című előadásával. Dr. Szabados Péter az első segélynyújtásról beszél a gyermekkorban, Ágoston Diana előadásának címe Táplálás a babámra hangolva. Aztán Balér Krisztina jön, és a beszédfejlődés témaköre, valamint Földes Kata Mell önvizsgálat címmel tart előadást. Mind a mellett gyerekfoglalkozások is lesznek párhuzamosan, hogy az anyuka és az apuka nyugodtan végig tudja hallgatni ezeket a tájékoztatókat. Ezek teljesen díjmentes foglalkozások a gyerekeknek 10-től 11 óráig, kerekítővel, ringatóval. Minden érdeklődött szeretettel várnak a kaposvári védőnök, az egész rendezvény természetesen díjmentes. Aztán lehet készülni a hétvégére. Holnap után az S-Parkban, ott a Bíbor Ligetben ismét kertmozizás lesz díjmentesen. Klasszikus magyar filmekkel várják a kedves érdeklődőket. 18 órától a Valami Amerika 1, 20 órától pedig a Csini Baba filmet fogják majd vetíteni.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Sporthírek.
1: Meccsnap van, legalábbis labdarúgói szempontból. Az NB3 délnyugati csoportjából az 5. fordulóban a Paksi FC2 csapatát fogadja ma a Rákóczi stadionban a Kaposvár együttese, és így a meccs előtt az eddigi szereplést és a két csapat közös múltját is felidézte a kaposvári Rákóczi FC. A beszámolójuk szerint mindig kemény ellenfél a Paks, hiszen a klub a 70-es évek óta folyamatosan indít tartalék csapatot valamelyik bajnokságban. Egyetlen kivétel van ez alól a 2013-14-es idény, viszont a következő évre újra szervezték azt, és meg is nyerték a megyei első osztályú bajnokságot, így 15 óta már itt az NB3-ban szerepelnek. A Gévai Zsolt által irányított Paksiak 4 fordulót követően 2 ponttal a tabela 13. helyén állnak. Az első két fordulóban a Majos Ese és a Fradi 2 ellen is 2-2-es döntetlent játszottak. Ezt követően az Érd otthonában szenvedtek vereséget, legutóbb pedig hazai pályán az Iváncsa szerezte meg a 3 pontot. A kaposvári Rákóczi FC viszont államszerűen indította az idei idényt. Az első fordulóban Kaposvár Siófok 2-1, a másodikban Szekszárd Kaposvár 0-3, a harmadikban Rákóczi Budaörs 7-0. Ugye elmaradt a hétvégi Dunaújváros Rákóczi mérkőzés, mert a Dunaújváros kizárták az NB3-ból, és akkor itt vagyunk per pillanat. A két csapat közös múltjáról pedig azt érdemes tudni, hogy 2023-24-ben Kaposváron és Pakson is találkoztak már az együttesek. A Rákóczi idegenben fölényes győzelmet aratott, hazai pályán viszont kikapott érdekes módon. Aztán tavaly a kaposvári mérkőzésen 4-0-ás hazai siker született, és idegenben is győztünk, Polák Kevin, Babinski Bence és Görög Gergő góljai hozták meg akkor a Rákóczi győzelmét. A tavaly őszi fordulóban ismét a Kaposvár nyert Pakson, méghozzá 4-0-ra. A kaposvári visszavágón ugyanakkor a szezon egyik legfájóbb vereségét szenvedte el csapatunk. Na, akkor mindezeket követően ma 17 óra 30 perckor újabb összecsapás jön majd itt helyben, a Rákóczi stadionban. Hajrá, Kaposvár!
0: Sporthíreket hallottak! Rádió Most! Velünk csak nyerhet!

0: Reklám.
1: Hogy miért a hírofón? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofón a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani. Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Ibővíti gyárlátogatási programját a Mate Kaposvári kampusza. Az általános és középiskolások is csatlakozhatnak a Ripőrónai Fesztivál programjaihoz. Jó napot kívánok! 3 óra van, a mikrofonnál Pál Patricia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptembertől kibővíti gyárlátogatási programját a Mate Kaposvári kampusza. A kezdeményezéshez a műszaki és élelmiszermérnök hallgatók mellett más képzések diákjai, valamint középiskolások is csatlakozhatnak. A cél, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a Kaposváron és térségében működő vállalatokat, az ott alkalmazott modern technológiákat és azokat a karrier lehetőségeket, amelyek miatt érdemes helyben tanulni, majd a diploma megszerzése után a térségben maradni. Most szombaton ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, jelentette be Pintér Rómeó közösségi oldalán. A szervezők szerint több mint 70 új és veterán Porsche érkezik most a városba. Az autók várhatóan délelőtt 4:12 körül érnek a Kaposvári sétáló utcába, és körülbelül délután 1 óráig lesznek láthatók a Kossuth tér környékén. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Kaposváron a Ripőrónai Fesztivált, amelynek több programját kifejezetten általános és középiskolás diákoknak ajánlják. A szervezők most arra kérik az iskolai csoportokat, hogy előzetesen regisztráljanak a kiválasztott programokra. Erre azért van szükség, hogy a várható létszámot megfelelően meg tudják tervezni. A fesztivál több helyszínen zajlik majd, a programok között pedig koncertek, előadások, képzőművészeti és utcai programok is szerepelnek. A teljes fesztivál program szerint például az Európa Parkban és a belvárosban is számos esemény várja az érdeklődőket. A részletes tudnivalók és az általános, illetve középiskolás csoportoknak szóló regisztrációs lehetőségek az Együd Árpád Kulturális Központ felületein érhetők el. Pénteken rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, amelyhez a budapesti állatkert is csatlakozik. Este 7 órától éjfélig különleges programokkal várják a látogatókat. Lesznek állatbemutatók, látványetetések, elefánttréning, kígyó találkozó és planetáriumi programok, valamint koncertek és fényfestés is. A látogatók többek között a tigrisek, oroszlánok és óriás vidrák etetését is megnézhetik. Az állatkertben a programok este 11 óráig tartanak, a területet éjfélig lehet elhagyni. Az eseményre online és a helyszínen is lehet jegyet váltani. Elhunyt Dolly Parton, a country és pop zene világszerte ismert legendája. Világhírűvé többek között a Jolene és az I Will Always Love You című dalaival vált, utóbbit Whitney Houston feldolgozása is halhatatlanná tette. Parton színésznőként is sikeres volt, az 1980-as 9-től 5-ig című filmben nyújtott alakításáért és a film címadó daláért Oscar és Golden Globe jelölést is kapott. Az énekesnő utolsó Las Vegas-i koncertjeit egészségi állapota miatt korábban elhalasztotta. A többszörös Grammy és Emmy-díjas énekesnő 80 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma többnyire napos, kellemes nyári időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb felhős időszakokkal, és számottevő csapadékra sincs kilátás. A nappali csúcshőmérsékletek 28 és 31 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában.
0: Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
4: Továbbra is lendülettel itt a rádió Mosban, a Jonas Brothers-szel és Kis Kevinék újdonságával. Aztán a későbbiekben egy újabb programajánlóval és film előzetessel, hiszen holnap premiér nap van a Mosban.

0: A legjobbak itt és most. Rádió Most.
1: Mozikról bővebben itt a Rádió Mostban. Sziasztok, nagyon kellemes délutánt. Holnap csütörtök van, ami ugye országszerte premier nap hazánkban. Két újdonság érkezik Kaposvárra a Kultikba. Az egyik a Kutya Csillagkép nevezetű új Ridley Scott film, a másik pedig a Nyolc lábú követők, utóbbi horrorfilm, előbbi akció kalandfilm. Nézzük, hogy melyik miről szól. Kezdjük a Kutya Csillagképpel. Ahogy említettem, Ridley Scott rendező izgalmas, nagyszabású thrillere egy olyan világba játszódik, ahol a túlélés ösztönös, de az emberség döntés kérdése. Higg, a fiatal pilóta és képzett túlélő, Bengli jól szolgáló, a mennyszigetet hajlékot alakított ki a könyörtelen, posztapokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióadás azonban az ismeretlenbe szólítja Higget, ő még hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. Peter Heller letaglózó, azonos című könyv sikere nyomán készült a film. A főszereplők az Oscar-díjra jelölt Jacob Elordi, az Oscar-díjra jelölt Josh Brolin, aztán a Golden Globe-díjra jelölt Margaret Qualley, az Oscar-díjra jelölt Guy Pearce és az Oscar-díjas Alison Janney. Vagyis igazán impozáns a csapat. A másik film, a Nyolc lábú követők arról szól, hogy egy új hotel nyílik egy paradicsomi szigeten, a vezetőség influencereket hív a nagy reményű turisztikai létesítmény népszerűsítéséhez, ám röviddel a vendégek érkezése után pókok hada támad rájuk, amik kommentelni vagy sztorizni biztosan nem fognak, ám szívesen követnek mindenkit. Hát, akinek pókfóbiája van, az szerintem ne üljön be rá. Vagy mégis kutyarapás szőrével, nem, de vár, így szokták mondani. Mindkét alkotás tehát a holnapi naptól látható. Lehet csak benne.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani! Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben, a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most!

0: Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled. Programajánló.
1: Tartalmas hétvége elé nézünk, és elég, hogyha csak például a pénteki programot nézzük. 28-án a Kertmozi, a Bíbor Ligetben sorozat folytatódik, a 18 órakor kezdődő Valami Amerika 1, és a 20 órakor kezdődő Csini Baba című filmekkel. Ide ülőalkalmatosságot érdemes vinni, ki miért, ugye a saját habitusa szerint. Ezen kívül ajánlom a másnapi káposztás ételek főzőversenyét és fesztiválját kint Kaposfüreden, és este lesz Titi Táncház is a Somogy Zenekarral. Tulajdonképpen majdnem minden hétvégén lesz táncház, úgyhogy érdemes részt venni az Együd Árpád Kulturális Központban a Somogy Zenekar rendezvényén. Ugye ők muzsikálnak majd 17.30-tól ezen a hétvégén a Tipegők, 18 órától a Gyermekek, 19 óra 30 perctől pedig az Ifjúsági és Felnőtt Táncház kezdődik majd.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: Desedai pékség. Már 3 üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
4: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Lombpermetezés lesz a városban. Elhunyt Nádas Péter író. Jó napot kívánok! 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Éjszakai lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein augusztus 27-e és szeptember 1-e között. A Városgondnokság megbízásából szakemberek kezelik a fákat és cserjéket, elsősorban a platánokat, juharokat és hársfákat, hogy megóvják őket a kártevőktől és a betegségektől. A munkát kizárólag az esti és éjszakai órákban végzik. A tájékoztatás szerint a használt szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre is veszélytelenek. Ennek ellenére a lakosságtól fokozott figyelmet és megértést kérnek a permetezés idején. Megjelent a Kaposvári Szakképzési Centrum 2026-27-es felnőtt képzési kínálata. A képzések között többek között szakács, cukrász, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus és ápoló szakma is szerepel. A felnőttek számára 2 szakma és 1 szakképesítés ingyenesen elvégezhető, a képzések pedig rugalmasan igazodnak a résztvevők élethelyzetéhez. A teljes kínálat a Kaposvári Szakképzési Centrum kiadványában érhető el. A KKK vezetőedzőjét választotta az év férfi kosárlabda edzőjének a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Dzunis Branislava az elmúlt szezonban bronzéremig vezette a csapatát az élvonalban, ezzel a klub 22 év után szerzett ismét érmet. Az MKOS a döntésnél az eredményeket, a csapat fejlődését és azt is figyelembe vette, hogy az edző mennyire tudta kihozni a maximumot a játékos keretből. Dzunis Branislav korábban már egy szakmai szavazáson is elnyerte az év edzője címet. Szerda reggel meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Pályafutása során számos jelentős művet írt, köztük az Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek című regényeket. Munkásságát számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták, nevét többször a Nobel-díj várományosai között is emlegették. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg. Az író 84 éves volt. Szeptember 1-től a papíron és a számítógéppel kiállított nyugták adatairól is szolgáltatni kell a NAV-nak. Ezért az adóhivatal egy új oktató videóval segíti most a felkészülést. Aki továbbra is kézzel kitöltött nyugtatömböt használ, a pénztárgép portálon egy webes felületen rögzítheti és küldheti be az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 naptári napon belül. A NAV szerint egyszerűbb megoldás az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az új kötelezettség miatt szeptember 1-e és december 31-e között még nem bírságolnak. A revizorok elsősorban tájékoztatással segítik a vállalkozásokat. A részletes információk és az oktató videó a NAV oldalán érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma többnyire napos, kellemes nyári időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb felhős időszakokkal, és számottevő csapadékra sincs kilátás. A nappali csúcshőmérsékletek 28 és 31 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
1: És a gossip. A Nickelback. És Taylor Swift. Ők is jönnek zenével legalábbis, miközben az én hangom egyre távolabb kerül tőlem. Közben, addig is, amíg sikerül az utolsó hangokat kicsikarni magamból, újabb sportinfót hozok, és egy elveszett, hát pontosabban látott kiskutyáról adnék hírt.

0: hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük. Közlekedési információk.
1: A szeptember előtti utolsó héten biztos, hogy csúcs van és lesz is minden áldott nap, így aztán ma is élénk a forgalom. Nyilván itt a különböző piros-zöld lámpák változásával azért ez hullámzóan alakul. Amikor elindul valaki valahonnan, már mint hogy többen feltorlódva egy pirosnál, akkor a következő lámpánál valahányan még át tudnak csúszni a zöldön, utána pedig még nagyobb torlódás alakul ki. Hát van ilyenből elég például a Füredi csomópontban, vagy ha valaki Füred felől jön, akkor a Béke utcánál a szokásos helyen. Aztán nagyon nehéz bejutni sok esetben, ha valaki kifele Füred fele tart, nem is onnan a Praktikerre, hanem fordítva, ha valaki szeretne kijönni mondjuk a Praktikertől és tovább menni Füred fele, akkor ne a benzinkút fele menjen a laktanyával szembe és úgy a körforgalom fele, hanem inkább hátrafele menjen, jó? És a Raktár utca felől próbáljon kijönni, onnan nagyobb eséllyel és gyorsabban sikerül majd neki. Ez csak egy jó tanács hallgatóinktól. Aztán van tülekedés épp elég a Fő utcán, főleg a Virág utcai kereszteződésbe, a Mező utcai csomópontba, de egyel feljebb a Mező utca, Guba Sándor utca, illetve ott az Árpád utca szakaszon kereszteződésbe szintén várakozni lehet. Lehet, hogy nem csak egy pirossal lehet átjutni. Balesetről nincs információnk, ne is legyen, mármint ne kelljen beszámolni ilyesmiről. Legyetek körültekintőek, elővigyázatosak.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Arré van még az esti TV híradó, amely ugye 19 órakor kezdődik, de már most tudunk a tartalmáról mit mondani. A kormány és a Kaposvár önkormányzati segíti a rászoruló családok iskolakezdését, többféle támogatás közül lehet választani. Pincészetek tucatjai kínálták nedőiket a Boglári Szüreti Fesztiválon, voltak alkoholmentes különlegességek is, és ez volt az 52. ilyen rendezvény. Gyerekek sütötték a kenyeret, perecet és pogácsát a Petőrke tónál néhány nappal ezelőtt, az apró pékmesterek közben arra is fakadtak, erről is hoz hírt majd a Kapos TV, úgyhogy figyeljék majd a híradót este 7 órától, 6 órától pedig itt nálunk a Rádió Mosban a Kaposvári Krónikát. Szó lesz a Mate gyárlátogatásáról, a Ripple-Festről, a Matulatanyáról, a KSC kínálatáról, a Finom Food ellenőrzéséről, a gépészről, mint bázis intézményről, a következő Kaposvár klasszikról és a gyors hajtók statisztikáiról, lesz sport is, vízilabdával és kosárlabdával. Érdemes minket is meghallgatni, aztán egy órával később a tévét is megnézni.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban. Reklám. Megérkezett a BYD Kaposvárra. Fedezd fel a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit a Schneider Autóházban. Most nyitási akcióval várunk. Minden új BYD mellé fali töltőt adunk szeptember 30-ig. Ismerd meg, próbáld ki, és válaszd a jövő autóját. BYD Kaposvár, Schneider Autóház, Elődvezér utca 1.
2: Reklám hangzott el.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész, Családi Házas utcái és Kisgát városrész. Augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy. Augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy. Augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár. Augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

0: kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Sporthírek.
1: Hamarosan 17 óra 30 perckor kezdődik majd a következő NB3-as mérkőzés, amiben érdekelt ugye a kaposvári Rákóczi FC. A Paks FC 2-t fogadjuk majd itt a cukorgyári gödörben. Viszont ezúttal a kosárlabdáról szeretnék egy picit bővebben beszélni. Ugye hírenkbe beszámoltunk Zunis edző elismeréséről, de egy másik hírem is van a KKK kapcsán, sajnos rossz. Sérülések és betegségek miatt marad el a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klub e hétre tervezett mindkét Újbuda MAFC elleni felkészülési mérkőzése. Hát ugye az egyiken már túl vagyunk, ahogy nézzük, mert hogy tegnapra tervezték ide hazai pályára, és pénteken pedig idegenben játszottak volna a fővárosi együttessel, de most már az is biztos a klub beszámolója szerint, hogy az is elmarad. A felnőtt csapat több játékosa is sérüléssel és betegséggel küzd, emiatt a szakmai stáb úgy döntött, hogy semmi értelme ennek az egésznek, mert hogy nincs úgymond kit ellenőrizni, kontrollálni, irányítani, így maradhatott el a tegnapi, és fog elmaradni majd a holnap utáni mérkőzés is a MAFC ellen. Lesz még egyébként felkészülési lehetőség, szerintem ezeket is pótolják majd, amint lehet beillesztik a naptárba. Addig, ami biztos és tervezett, szeptember 4-én jövő héten pénteken délután 4 órától a 14. Morgan Ferdinand emléktornán vesznek részt Pakson. Már azt is tudjuk, hogy aznap majd az Alba-Fehérvár ellen fognak meccselni a srácok. Másnap szombaton pedig attól függ, hogy a másik ágon mi történik. Vagy az atomerőmű ese, vagy az MVM Ose Lyons ellen fognak majd parketre lépni. Aztán az idény pontosan, méghozzá napra pontosan egy hónap múlva, szeptember 26-án indul, ez szombatra esik szeptemberben. Az első fordulóban hazai pályán játszanak majd az STS EDEA-k ellen, majd indul az útenger és hétről hétre újabb meccseken szurkolhatunk a KKK-nak.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet.

0: 2003 egyik legsikeresebb kislemezét hallgattuk, az elkövető a Black Eyed Peas volt. A siker többek között, hát egyrészt köszönhető magának a dalnak, mert azért ez egy zseniálisan jó dal, halljuk meg őszintén. Ráadásul Fergie is akkor csatlakozott, és hát ugye Justin Timberlake vokálozott a csapat mögött ebben a dalban. Hát ne csodálkozzunk rajta, hogy világszerte uralta a slágerlistákat, a világ hírnévig repítette a bandát, vezette a slágerlistát az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Írországban, Új-Zélandon, Norvégiában, a popdalok között az Egyesült Államokban, és persze Magyarországon is a Mahasz rádiós toplistán. Az USA Billboard slágerlistáján a 8. helyig jutott, de amúgy az év legeladottabb dala volt az Egyesült Királyságban. A legtöbb kislemez belőle adták el. Két kategóriában jelölték az év felvétele és a legjobb rap éneklés együttműködés kategóriában a Grammy-n, ez volt a másik kategória. És ehhez a sztorihoz tartozik még, hogy ugye 2003-os maga a melódia, 13 évvel később az újrázás a dal egy jótékonysági verzió kapcsán jelent meg, szintén felkerült a toplistákra, a bevételeit pedig az erőszakmentességi és oktatási programok támogatására fordították. Szeretem, ha valaki nem csak a saját zsebét nézi, hanem toleráns és ilyen ügyeket is felkarol, hogy le a kalappal előttük. Most pedig búcsúzom, műsorvezetőként eddig kísértünk benneteket, holnap reggel 6-tól jövök majd. Most kapcsoljuk egyébként a zenegépet és a zenemaraton temérdek slágert ad hozzá az estétekhez, Patricia pedig óránként a híreket. A holnap reggeli viszont hallásra remélem több hanggal. Addig is jó vételt, szép estét, sziasztok!
1: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
4: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
5: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Már a középiskolások előtt is megnyílik a Mate gyárlátogatási programja. Új mintaprogramot hirdet Kaposvár. Jó napot kívánok, 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Új mintaprogramot hirdet Kaposvár. Szita Károly közösségi oldalán jelentette be, hogy egy új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő program indul a városban. A tervek szerint a város több pontján esőkertek bevezetnék a házak tetejéről lefolyó csapadékvizet, a lakótelepi parkolók egy részét pedig vízáteresztő burkolattal látnák el. Így nagyobb esőzéseknél kevesebb víz kerülne egyszerre az utcákra, a felfogott csapadékot pedig később, szárazabb időszakokban is fel lehetne használni. A Jókai Ligetnél a Kapos folyó belvárosi szakaszát is rendeznék, és látogathatóbbá tennék. A beruházások megvalósításához a pályázatot már beadták, most a kormány döntésére várnak. Szeptembertől kibővíti gyárlátogatási programját a Mate Kaposvári kampusza. A kezdeményezéshez a műszaki és élelmiszermérnök hallgatók mellett más képzések diákjai, valamint középiskolások is csatlakozhatnak. A cél, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a Kaposváron és térségében működő vállalatokat, az ott alkalmazott modern technológiákat és azokat a karrier lehetőségeket, amelyek miatt érdemes helyben tanulni, majd a diploma megszerzése után a térségben maradni. Kiemelkedő eredménnyel zárta a Nemzetközi Élelmiszerbiztonsági Ellenőrzést a kaposvári Finó Food. A vállalat több mint 98%-os teljesítményt ért el, ezzel a legmagasabb minősítést szerezte meg. Az audit ráadásul bejelentés nélkül zajlott, így a cég mindennapi működését vizsgálták. Ellenőrizték többek között a gyártást, a higiéniát és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását is. A tejüzem szerint az eredmény azt bizonyítja, hogy a minőség és a megbízhatóság a mindennapi munkájuk része. Halálos baleset történt szerda reggel Szegeden. Egy kisgyerek kiesett egy 10 emeletes panelház ablakából, és a helyszínen életét vesztette. A Csongrád Csanád vármegyei rendőr főkapitányság tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a helyszíni vizsgálat. A rendőrség későbbre ígért részletesebb tájékoztatást. Pénteken rendezik meg az állatkertek éjszakáját, amelyhez a budapesti állatkert is csatlakozik. Este 7 órától éjfélig különleges programokkal várják a látogatókat. Lesznek állatbemutatók, látvány etetések, elefánt tréning, kígyó találkozó és planetáriumi programok, valamint koncertek és fényfestés is. A látogatók többek között a tigrisek, oroszlánok és óriás vidrák etetését is megnézhetik. Az állatkertben a programok este 11 óráig tartanak, a területet éjfélig lehet elhagyni. Az eseményre online és a helyszínen is lehet jegyet váltani.
2: Időjárás jelentés.
7: Ma többnyire napos, kellemes nyári időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb felhős időszakokkal, és számottevő csapadékra sincs kilátás. A nappali csúcshőmérsékletek 28 és 31 fok között alakulnak.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most!

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 26-a, szerda este 6 óra van. A Rádió Most helyi hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megnyitja gyárlátogatási programját a Mate Kaposvári kampusza. Újabb lendületet kap a Mate Kaposvári kampuszának gyárlátogatási programja. A kezdeményezés 2021-ben indult a műszaki hallgatók számára. Szeptembertől azonban már más képzések egyetemistái, sőt középiskolás diákok is bekapcsolódhatnak. A program célja, hogy a fiatalok testközelből lássák, milyen vállalatok működnek Kaposváron és a térségben, milyen korszerű technológiákat használnak és milyen munkalehetőségek várják őket később. A Mate szerint ezzel azt is szeretnék megmutatni a diákoknak, hogy a helyben megszerzett tudással helyben is lehet sikeres karriert építeni. Újra élet költözik a Matula tanyára. Megújul és modern közösségi térré alakul a kaposvári Matula tanya. A város 500 millió forint 100%-ban Európai Uniós forrásból újítja meg a korábban népszerű, az elmúlt években azonban elhanyagolt területet. A fejlesztés részeként tanösvény, piknikszigetek, játszó és tornaeszközök, Nordic Walking pálya, mezitlábas ösvény és napozórét is készül. Emellett parkvilágítást, utcabútorokat, nyilvános mosdót és parkolóhelyeket is kialakítanak. Esőkert és élőhelyfejlesztés is része a beruházásnak, amelynek célja a természetközi kikapcsolódás és az aktív életmód támogatása. A munkálatok idején időszakos korlátozásokra lehet számítani, a fejlesztés elkészültével azonban a Matula tanya ismét mindenki számára elérhető szabadidős terület lesz. Várják az iskolások előzetes jelentkezését a Ripple-Rónai Fesztivál programjaira. Általános és középiskolai csoportokat is várnak a 2026-os Ripple-Rónai Fesztivál programjaira Kaposváron. A szeptember 3-án és 4-én zajló rendezvényhez az Együd Árpád Kulturális Központ több, kifejezetten diákoknak szóló programmal csatlakozik. A középiskolások rendhagyó irodalomórán és interaktív előadáson vehetnek részt, míg az általános iskolások számára zenei programokkal és közösségi festéssel készülnek a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok élményszerű formában ismerkedjenek meg a kultúrával és a művészetekkel, valamint Ripple-Rónai József örökségével. Az iskolai csoportok előzetes jelentkezéssel vehetnek részt a programokon. A részletes tudnivalók és a jelentkezés feltételei az Együd Árpád Kulturális Központ honlapján érhetők el. Megjelent a Kaposvári Szakképzési Centrum felnőtt képzési kínálata. Asztalos, burkoló, szakács, fodrász, kozmetikus. Többek között ezek a szakmák szerepelnek a Kaposvári Szakképzési Centrum új, most megjelent felnőtt képzési kínálatában. A 2026-27-es tanévben a műszaki, építőipari és vendéglátó szakmák mellett kereskedelmi, mezőgazdasági, egészségügyi és rendészeti képzések közül is lehet választani. A felnőttek számára két szakma és egy szakképesítés ingyenesen szerezhető meg, a képzések pedig rugalmasan igazodnak a munkavállalók élethelyzetéhez. A korábbi tanulmányok és szakmai tapasztalat beszámítható, így bizonyos esetekben a képzési idő is rövidülhet. Rövidebb képzésben is elérhetők például a dajka, üzletvezető, demenciagondozó vagy személy- és vagyonőr képzések is. Kiemelkedő teljesítmény a kaposvári tejüzemben. Több mint 98%-os eredménnyel teljesítette a Nemzetközi Élelmiszerbiztonsági és Minőségügyi Auditot a kaposvári Finofood, ezzel a legmagasabb minősítést szerezte meg. A vállalatot ráadásul be nem jelentett ellenőrzésen vizsgálták, így az audit a cég mindennapi működését értékelte. A szabvány szerinti ellenőrzés során egyebek mellett a gyártási folyamatokat, a higiéniát, a nyomon követhetőséget, a tárolást és az élelmiszerbiztonsági intézkedéseket vizsgálták. A Finofood szerint az eredmény visszaigazolja, hogy a minőség és az élelmiszerbiztonság a vállalat mindennapi működésének szerves része. Bázisintézmény lett a kaposvári gépész. Az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet nyerte el a kaposvári SC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium. A rangos szakmai elismerést 3 évre kapják azok az intézmények, amelyek kiemelkedő pedagógiai munkát végeznek és innovatív oktatási módszereket alkalmaznak. Az iskola a következő években szakmai műhelyekkel és jó gyakorlatok megosztásával segíti majd a régió pedagógusainak munkáját, ezzel is hozzájárulva a minőségi oktatáshoz. Az intézmény vezetése szerint az elismerés az egész iskola közösség, az oktatók, a diákok és a szülők közös sikere. Szombaton ismét Kaposvár klasszik. Ismét különleges autók lepik el Kaposvár belvárosát szombaton. Augusztus 29-én rendezik meg a Kaposvár klasszik autós túrát, amelynek mezőnye 11 óra 15 perctől érkezik meg a Sétáló utcába és a Kossuth tér környékére. A nevezések alapján több mint 70 új és veterán Porsche vesz részt a rendezvényen, így az autórajongók számos különleges járművet láthatnak egy helyen. A szervezők szerint az autók várhatóan 1 óráig maradnak a belvárosban, így a látogatóknak több mint 1,5 órájuk lesz megcsodálni a különleges Porsche modelleket. Gyors hajtókat ellenőriztek Siófokon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei Siófok vonzás körzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását a közelmúltban. A déltől este 8-ig tartó akció ideje alatt az egyenruhások több mint 2500 gépkocsi sebességét ellenőrizték, és 51 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt. Rangos díjat kapott a KKK vezetőedzője. A Kométa KVG Kaposvári KK vezetőedzője Dzunics Branislav lett a 2025-26-os idény legjobb férfi kosárlabda edzője. Az évedzője díjról a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége döntött. Az értékelésnél az eredmények mellett azt is figyelembe vették, hogyan fejlődött az adott csapat, milyen teljesítményt nyújtottak a játékosok, illetve mennyire sikerült felülmúlniuk a szezon előtti várakozásokat. Dzunics Branislav így komoly szakmai elismeréssel zárta a szezont, az MKOS pedig a magyar kosárlabdában nyújtott kiemelkedő teljesítményeket díjazta ezzel. Kezdődik a szezon a vízilabdásoknál. Egerben kezdi az új szezont a Kaposvári Vízilabda Klub a Benu Magyar Kupában. A selejtező pénteken este indul, ekkor az Elte Beac és a házigazda

0: támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban változóan felhős idő várható, számottevő csapadékra azonban nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként megélénkülhet. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 16-18 fok körül alakulnak majd a minimumok.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Most szombaton ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, jelentette be Pintér Rómeó közösségi oldalán. A szervezők szerint több mint 70 új és veterán Porsche érkezik most a városba. Az autók várhatóan délelőtt 11:45 körül érnek a kaposvári sétáló utcába, és körülbelül délután 1 óráig lesznek láthatók a Kossuth tér környékén. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Kaposváron a Ripple-Rónai Fesztivált, amelynek több programját kifejezetten általános és középiskolás diákoknak ajánlják. A szervezők most arra kérik az iskolai csoportokat, hogy előzetesen regisztráljanak a kiválasztott programokra. Erre azért van szükség, hogy a várható létszámot megfelelően meg tudják tervezni. A fesztivál több helyszínen zajlik majd, a programok között pedig koncertek, előadások, képzőművészeti és utcai programok is szerepelnek. A teljes fesztivál program szerint például az Európa Parkban és a belvárosban is számos esemény várja az érdeklődőket. A részletes tudnivalók és az általános, illetve középiskolás csoportoknak szóló regisztrációs lehetőségek az Együd Árpád Kulturális Központ felületein érhetők el. Megjelent a Kaposvári Szakképzési Centrum 2026-27-es felnőtt képzési kínálata. A képzések között többek között szakács, cukrász, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus és ápoló szakma is szerepel. A felnőttek számára 2 szakma és 1 szakképesítés ingyenesen elvégezhető, a képzések pedig rugalmasan igazodnak a résztvevők élethelyzetéhez. A teljes kínálat a Kaposvári Szakképzési Centrum kiadványában érhető el. Szerda reggel meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Pályafutása során számos jelentős művet írt, köztük az Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve és a Párhuzamos történetek című regényeket. Munkásságát számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták, nevét többször a Nobel-díj várományosai között is emlegették. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg, az író 84 éves volt. Pénteken rendezik meg az állatkertek éjszakáját, amelyhez a budapesti állatkert is csatlakozik. Este 7 órától éjfélig különleges programokkal várják a látogatókat. Lesznek állatbemutatók, látványetetések, elefánttréning, kígyó találkozó és planetáriumi programok, valamint koncertek és fényfestés is. A látogatók többek között a tigrisek, oroszlánok és óriás vidrák etetését is megnézhetik. Az állatkertben a programok este 11 óráig tartanak, a területet éjfélig lehet elhagyni. Az eseményre online és a helyszínen is lehet jegyet váltani.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban változóan felhős idő várható, számottevő csapadékra azonban nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként megélénkülhet. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 16-18 fok körül alakulnak majd a minimumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Éjszakai lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein augusztus 27-e és szeptember 1-e között. A Városgondnokság megbízásából szakemberek kezelik a fákat és cserjéket, elsősorban a platánokat, juharokat és hársfákat, hogy megóvják őket a kártevőktől és a betegségektől. A munkát kizárólag az esti és éjszakai órákban végzik. A tájékoztatás szerint a használt szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre is veszélytelenek. Ennek ellenére a lakosságtól fokozott figyelmet és megértést kérnek a permetezés idején. A KKK vezetőedzőjét választotta az év férfi kosárlabda edzőjének a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Dzunis Branislav az elmúlt szezonban bronzéremig vezette a csapatát az élvonalban, ezzel a klub 22 év után szerzett ismét érmet. Az MKOS a döntésnél az eredményeket, a csapat fejlődését és azt is figyelembe vette, hogy az edző mennyire tudta kihozni a maximumot a játékos keretből. Dzunis Branislav korábban már egy szakmai szavazáson is elnyerte az év edzője címet. Új mintaprogramot hirdet Kaposvár. Szita Károly közösségi oldalán jelentette be, hogy egy új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő program indul a városban. A tervek szerint a város több pontján esőkertek bevezetnék a házak tetejéről lefolyó csapadékvizet, a lakótelepi parkolók egy részét pedig vízáteresztő burkolattal látnák el. Így nagyobb esőzéseknél kevesebb víz kerülne egyszerre az utcákra, a felfogott csapadékot pedig később, szárazabb időszakokban is fel lehetne használni. A Jókai Ligetnél a Kapos folyó belvárosi szakaszát is rendeznék, és látogathatóbbá tennék. A beruházások megvalósításához a pályázatot már beadták, most a kormány döntésére várnak. Halálos baleset történt szerda reggel Szegeden. Egy kisgyerek kiesett egy 10 emeletes panelház ablakából, és a helyszínen életét vesztette. A Csongrád Csanád vármegyei rendőr főkapitányság tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a helyszíni vizsgálat. A rendőrség későbbre ígért részletesebb tájékoztatást. Szeptember 1-től a papíron és a számítógéppel kiállított nyugták adatairól is szolgáltatni kell a NAV-nak. Ezért az adóhivatal egy új oktató videóval segíti most a felkészülést. Aki továbbra is kézzel kitöltött nyugtatömböt használ, a pénztárgép portálon egy webes felületen rögzítheti és küldheti be az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 naptári napon belül. A NAV szerint egyszerűbb megoldás az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az új kötelezettség miatt szeptember 1-e és december 31-e között még nem bírságolnak. A revizorok elsősorban tájékoztatással segítik a vállalkozásokat. A részletes információk és az oktató videó a NAV oldalán érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban változóan felhős idő várható, számottevő csapadékra azonban nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként megélénkülhet. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 16-18 fok körül alakulnak majd a minimumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Sziasztok, Vekoinz vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Várják az iskolások előzetes jelentkezését a Ripple-Rónai Fesztivál programjaira. Általános és középiskolai csoportokat is várnak a 2026-os Ripple-Rónai Fesztivál programjaira Kaposváron. A szeptember 3-án és 4-én zajló rendezvényhez az Együd Árpád Kulturális Központ több, kifejezetten diákoknak szóló programmal csatlakozik. A középiskolások rendhagyó irodalomórán és interaktív előadáson vehetnek részt, míg az általános iskolások számára zenei programokkal és közösségi festéssel készülnek a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok élményszerű formában ismerkedjenek meg a kultúrával és a művészetekkel, valamint Ripple-Rónai József örökségével. Az iskolai csoportok előzetes jelentkezéssel vehetnek részt a programokon. A részletes tudnivalók és a jelentkezés feltételei az Együd Árpád Kulturális Központ honlapján érhetők el. Rangos díjat kapott a KKK vezetőedzője. A Kométa KVG Kaposvári KK vezetőedzője Dzunics Branislav lett a 2025-26-os idény legjobb férfi kosárlabda edzője. Az évedzője díjról a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége döntött. Az értékelésnél az eredmények mellett azt is figyelembe vették, hogyan fejlődött az adott csapat, milyen teljesítményt nyújtottak a játékosok, illetve mennyire sikerült felülmúlniuk a szezon előtti várakozásokat. Dzunics Branislav így komoly szakmai elismeréssel zárta a szezont, az MKOS pedig a magyar kosárlabdában nyújtott kiemelkedő teljesítményeket díjazta ezzel. Szombaton ismét Kaposvár klasszik. Ismét különleges autók lepik el Kaposvár belvárosát szombaton. Augusztus 29-én rendezik meg a Kaposvár klasszik autós túrát, amelynek mezőnye 11 óra 15 perctől érkezik meg a Sétáló utcába és a Kossuth tér környékére. A nevezések alapján több mint 70 új és veterán Porsche vesz részt a rendezvényen, így az autórajongók számos különleges járművet láthatnak egy helyen. A szervezők szerint az autók várhatóan egy óráig maradnak a belvárosban, így a látogatóknak több mint másfél órájuk lesz megcsodálni a különleges Porsche modelleket. Megjelent a Kaposvári Szakképzési Centrum felnőtt képzési kínálata. Asztalos, burkoló, szakács, fodrász, kozmetikus, többek között ezek a szakmák szerepelnek a Kaposvári Szakképzési Centrum új, most megjelent felnőtt képzési kínálatában. A 2026-27-es tanévben a műszaki, építőipari és vendéglátó szakmák mellett kereskedelmi, mezőgazdasági, egészségügyi és rendészeti képzések közül is lehet választani. A felnőttek számára két szakma és egy szakképesítés ingyenesen szerezhető meg, a képzések pedig rugalmasan igazodnak a munkavállalók élethelyzetéhez. A korábbi tanulmányok és szakmai tapasztalat beszámítható, így bizonyos esetekben a képzési idő is rövidülhet. Rövidebb képzésben is elérhetők például a dajka, üzletvezető, demenciagondozó vagy személy- és vagyonőr képzések is. Megnyitja gyárlátogatási programját a MATE Kaposvári kampusza. Újabb lendületet kap a MATE Kaposvári kampuszának gyárlátogatási programja. A kezdeményezés 2021-ben indult a műszaki hallgatók számára. Szeptembertől azonban már más képzések egyetemistái, sőt középiskolás diákok is bekapcsolódhatnak. A program célja, hogy a fiatalok testközelből lássák, milyen vállalatok működnek Kaposváron és a térségben, milyen korszerű technológiákat használnak és milyen munkalehetőségek várják őket később. A MATE szerint ezzel azt is szeretnék megmutatni a diákoknak, hogy a helyben megszerzett tudással helyben is lehet sikeres karriert építeni. Kiemelkedő teljesítmény a kaposvári tejüzemben. Több mint 98%-os eredménnyel teljesítette a Nemzetközi Élelmiszerbiztonsági és Minőségügyi Auditot a kaposvári Finofood, ezzel a legmagasabb minősítést szerezte meg. A vállalatot ráadásul be nem jelentett ellenőrzésen vizsgálták, így az audit a cég mindennapi működését értékelte. A szabvány szerinti ellenőrzés során egyebek mellett a gyártási folyamatokat, a higiéniát, a nyomon követhetőséget, a tárolást és az élelmiszerbiztonsági intézkedéseket vizsgálták. A Finofood szerint az eredmény visszaigazolja, hogy a minőség és az élelmiszerbiztonság a vállalat mindennapi működésének szerves része. Kezdődik a szezon a vízilabdásoknál. Egerben kezdi az új szezont a Kaposvári Vízilabdaklub a Benu Magyar Kupában. A selejtező pénteken este indul, ekkor az Elte Beac és a házigazda Eger találkozik egymással. A kaposváriaknak viszont csak szombaton kell medencébe

0: Költözik a Matula tanyára. Megújul és modern közösségi térré alakul a kaposvári Matula tanya. A város 500 millió forint 100%-ban Európai Uniós forrásból újítja meg a korábban népszerű, az elmúlt években azonban elhanyagolt területet. A fejlesztés részeként tanösvény, piknik szigetek, játszó és tornaeszközök, Nordic Walking pálya, mezitlábas ösvény és napozórét is készül. Emellett parkvilágítást, utcabútorokat, nyilvános mosdót és parkolóhelyeket is kialakítanak. Esőkert és élőhelyfejlesztés is része a beruházásnak, amelynek célja a természetközi kikapcsolódás és az aktív életmód támogatása. A munkálatok idején időszakos korlátozásokra lehet számítani, a fejlesztés elkészültével azonban a Matula tanya ismét mindenki számára elérhető szabadidős terület lesz. Bázisintézmény lett a kaposvári gépész. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet nyerte el a kaposvári SC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium. A rangos szakmai elismerést 3 évre kapják azok az intézmények, amelyek kiemelkedő pedagógiai munkát végeznek és innovatív oktatási módszereket alkalmaznak. Az iskola a következő években szakmai műhelyekkel és jó gyakorlatok megosztásával segíti majd a régió pedagógusainak munkáját, ezzel is hozzájárulva a minőségi oktatáshoz. Az intézmény vezetése szerint az elismerés az egész iskola közösség, az oktatók, a diákok és a szülők közös sikere. Gyorshajtókat ellenőriztek Siófokon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei Siófok vonzás körzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását a közelmúltban. A déltől este 8-ig tartó akció ideje alatt az egyenruhások több mint 2500 gépkocsi sebességét ellenőrizték, és 51 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban változóan felhős idő várható, számottevő csapadékra azonban nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként megélénkülhet. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 16-18 fok körül alakulnak majd a minimumok.
1: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Egerben kezdi az új szezont a Kaposvári Vízilabda Klub. A hétvégén rendezik ugyanis a Magyar Kupa selejtezőit, ahol a kaposváriak az Elte Beac és a házigazda Eger együttesével találkoznak. A KVK szombat délelőtt ugrik medencébe először a fővárosiak ellen, este pedig az Egerrel játszik. A három csapatos csoportból a győztes jut tovább a negyed döntőbe. A csoport elsőség várhatóan az Eger elleni mérkőzésen dőlhet el. Kiemelkedő eredménnyel zárta a nemzetközi élelmiszerbiztonsági ellenőrzést a kaposvári Finó Food. A vállalat több mint 98%-os teljesítményt ért el, ezzel a legmagasabb minősítést szerezte meg. Az audit ráadásul bejelentés nélkül zajlott, így a cég mindennapi működését vizsgálták. Ellenőrizték többek között a gyártást, a higiéniát és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását is. A tejüzem szerint az eredmény azt bizonyítja, hogy a minőség és a megbízhatóság a mindennapi munkájuk része. Szeptembertől kibővíti gyárlátogatási programját a Mate Kaposvári kampusza. A kezdeményezéshez a műszaki és élelmiszermérnök hallgatók mellett más képzések diákjai, valamint középiskolások is csatlakozhatnak. A cél, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a Kaposváron és térségében működő vállalatokat, az ott alkalmazott modern technológiákat és azokat a karrier lehetőségeket, amelyek miatt érdemes helyben tanulni, majd a diploma megszerzése után a térségben maradni. Már nyilvánosan elérhetők az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai. Az új statisztikai oldalon országos, budapesti és regionális bontásban lehet megnézni, mennyi idő alatt érnek ki a mentők a különböző sürgősségi esetekhez. A legfrissebb júliusi országos adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt a kiérkezési idő. Az adatokat havonta frissítik, így a későbbiekben az egyes régiók teljesítménye is összehasonlítható lesz. Sikeresen megműtötték és túl van az életveszélyen a hétfői Gripen baleset pilótája, az orvosok szerint teljes felépülés várható. A vadászrepülőgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért volt szükség a beavatkozásra. A pilóta a kialakult vészhelyzetben a gépet még visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállás után katapultált. A döntésével és lélekjelenlétével a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban változóan felhős idő várható, számottevő csapadékra azonban nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként megélénkülhet. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 16-18 fok körül alakulnak majd a minimumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ott az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Saul is

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Most szombaton ismét megrendezik a Kaposvár Klasszik autós túrát, jelentette be Pintér Rómeó közösségi oldalán. A szervezők szerint több mint 70 új és veterán Porsche érkezik most a városba. Az autók várhatóan délelőtt 4:12 körül érnek a kaposvári sétáló utcába, és körülbelül délután 1 óráig lesznek láthatók a Kossuth tér környékén. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Kaposváron a Ripple-Rónai Fesztivált, amelynek több programját kifejezetten általános és középiskolás diákoknak ajánlják. A szervezők most arra kérik az iskolai csoportokat, hogy előzetesen regisztráljanak a kiválasztott programokra. Erre azért van szükség, hogy a várható létszámot megfelelően meg tudják tervezni. A fesztivál több helyszínen zajlik majd, a programok között pedig koncertek, előadások, képzőművészeti és utcai programok is szerepelnek. A teljes fesztivál program szerint például az Európa Parkban és a belvárosban is számos esemény várja az érdeklődőket. A részletes tudnivalók és az általános, illetve középiskolás csoportoknak szóló regisztrációs lehetőségek az Együd Árpád Kulturális Központ felületein érhetők el. Elhunyt Dolly Parton, a country és pop zene világszerte ismert legendája. Világhírűvé többek között a Jolene és az I Will Always Love You című dalaival vált, utóbbit Whitney Houston feldolgozása is halhatatlanná tette. Parton színésznőként is sikeres volt, az 1980-as 9-től 5-ig című filmben nyújtott alakításáért és a film címadó daláért Oscar és Golden Globe jelölést is kapott. Az énekesnő utolsó Las Vegas-i koncertjeit egészségi állapota miatt korábban elhalasztotta. A többszörös Grammy és Emmy-díjas énekesnő 80 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban változóan felhős idő várható, számottevő csapadékra azonban nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként megélénkülhet. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 16-18 fok körül alakulnak majd a minimumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Szeptembertől kibővíti gyárlátogatási programját a Mate Kaposvári kampusza. A kezdeményezéshez a műszaki és élelmiszermérnök hallgatók mellett más képzések diákjai, valamint középiskolások is csatlakozhatnak. A cél, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a Kaposváron és térségében működő vállalatokat, az ott alkalmazott modern technológiákat és azokat a karrier lehetőségeket, amelyek miatt érdemes helyben tanulni, majd a diploma megszerzése után a térségben maradni. Kiemelkedő eredménnyel zárta a nemzetközi élelmiszerbiztonsági ellenőrzést a kaposvári Finó Food. A vállalat több mint 98%-os teljesítményt ért el, ezzel a legmagasabb minősítést szerezte meg. Az audit ráadásul bejelentés nélkül zajlott, így a cég mindennapi működését vizsgálták. Ellenőrizték többek között a gyártást, a higiéniát és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását is. A tejüzem szerint az eredmény azt bizonyítja, hogy a minőség és a megbízhatóság a mindennapi munkájuk része. Szeptember 1-től a papíron és a számítógéppel kiállított nyugták adatairól is szolgáltatni kell a NAV-nak. Ezért az adóhivatal egy új oktató videóval segíti most a felkészülést. Aki továbbra is kézzel kitöltött nyugtatömböt használ, a pénztárgép portálon egy webes felületen rögzítheti és küldheti be az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 naptári napon belül. A NAV szerint egyszerűbb megoldás az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az új kötelezettség miatt szeptember 1-e és december 31-e között még nem bírságolnak. A revizorok elsősorban tájékoztatással segítik a vállalkozásokat. A részletes információk és az oktató videó a NAV oldalán érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már ismét erősödik a felmelegedés, napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Ha neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hitlerünk.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Új mintaprogramot hirdet Kaposvár. Szita Károly közösségi oldalán jelentette be, hogy egy új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő program indul a városban. A tervek szerint a város több pontján esőkertek bevezetnék a házak tetejéről lefolyó csapadékvizet, a lakótelepi parkolók egy részét pedig vízáteresztő burkolattal látnák el. Így nagyobb esőzéseknél kevesebb víz kerülne egyszerre az utcákra, a felfogott csapadékot pedig később, szárazabb időszakokban is fel lehetne használni. A Jókai Ligetnél a Kapos folyó belvárosi szakaszát is rendeznék, és látogathatóbbá tennék. A beruházások megvalósításához a pályázatot már beadták, most a kormány döntésére várnak. Egerben kezdi az új szezont a Kaposvári Vízilabda Klub. A hétvégén rendezik ugyanis a Magyar Kupa selejtezőit, ahol a kaposváriak az Elte Beac és a házigazda Eger együttesével találkoznak. A KVK szombat délelőtt ugrik medencébe először a fővárosiak ellen, este pedig az Egerrel játszik. A három csapatos csoportból a győztes jut tovább a negyed döntőbe. A csoport elsőség várhatóan az Eger elleni mérkőzésen dőlhet el. Már nyilvánosan elérhetők az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Az új statisztikai oldalon országos, budapesti és regionális bontásban lehet megnézni, mennyi idő alatt érnek ki a mentők a különböző sürgősségi esetekhez. A legfrissebb júliusi országos adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt a kiérkezési idő. Az adatokat havonta frissítik, így a későbbiekben az egyes régiók teljesítménye is összehasonlítható lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már ismét erősödik a felmelegedés, napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Éjszakai lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein augusztus 27-e és szeptember 1-e között. A Városgondnokság megbízásából szakemberek kezelik a fákat és cserjéket, elsősorban a platánokat, juharokat és hársfákat, hogy megóvják őket a kártevőktől és a betegségektől. A munkát kizárólag az esti és éjszakai órákban végzik. A tájékoztatás szerint a használt szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre is veszélytelenek. Ennek ellenére a lakosságtól fokozott figyelmet és megértést kérnek a permetezés idején. A KKK vezetőedzőjét választotta az év férfi kosárlabda edzőjének a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Dzunis Branislava az elmúlt szezonban bronzéremig vezette a csapatát az élvonalban, ezzel a klub 22 év után szerzett ismét érmet. Az MKOS a döntésnél az eredményeket, a csapat fejlődését és azt is figyelembe vette, hogy az edző mennyire tudta